0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nemzeti Színház szomszédságában álló zikkurat a bibliai Bábel tornyának stilizált másolata. A csigatorony belsejében 7 terem található, bennük időszakos kiállításokkal. Ez a zikkurat galéria, amely a Nemzeti Színház kiállítóhelye a színház közvetlen szomszédságában. Az építmény magassága 11,6 méter, földszinti átmérője pedig 29 méter. Az épület az Új Nemzeti Színházzal egyidejűleg épült, és 2002-re készült el. Tetejébe ingyenesen fel lehet menni, a kilátás pedig egészen különleges, hiszen Dél-Pesten nem sok magaslati pontról csodálhatjuk meg a várost.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrás vizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, Marákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon spótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A KOFA járatok utasainak többsége, ahogyan a népies elnevezés is mutatja, piaci árus volt. A KOFÁK a legolcsóbb harmadosztályú jegyet vették meg, hogy bagyúikkal, kosaras áruikkal a lehető legolcsóbban jussanak fel a fővárosba, ahol a portékájukat árulták. Ezeknek a hajóknak a belső kialakítása viszonylag egyszerű és dísztelen volt, hiszen nem csak embereket, hanem zöldséget, gyümölcsöt és állatokat is szállítottak. A járatok két útvonalon közlekedtek. A Nagy-Dunai járat Mohácsról indult Budapestre, majd aznap éjjel vissza Mohácsra. A Kis-Dunai járat Esztergom és Budapest között közlekedett, és a járművek minden útjukba eső kikötőnél megálltak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eok Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége, Aradi Péter, idegenvezető. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A hallgatókat most a Stettl zsidó séták keretén belül hívjuk egy olyan sétára, amelynek azt a nevet adtátok, hogy a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig a pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján. Ez a séta egyébként majd május 26-án lesz, úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a dátumot. Én azt gondolom, Budapesten idegenvezetőnek lenni, az egy nagyon hálás feladat, ugye?
2: Így van, én ezt nagyon szeretem, és már elég régóta üzöm is ezt a foglalkozást, vagy ezt a hivatást inkább, mert tényleg annak tartom. Hálás, mert egyrészt nagyon sok külföldi látogat ide, én franciául vezetek egyébként a külföldieket, és nagyon szeretik, sokszor meglepődnek, hogy mennyi szépséget tartogat, és micsoda nagy város, és milyen gazdag a kulturális kínálata, az építészet, milyen változatok. Szóval tényleg hálás dolog őket vezetni, mert mindig rácsodálkoznak dolgokra. De ugyanígy szeretek magyar nyelvű sétákat is tartani, akár helyieknek, budapestieknek. Mert ez az egyik specialitásom, úgymond, hogy olyasmit szeretek megmutatni, ami nem annyira ismert. Ilyen kis rejtett kincseket, érdekességeket. És azt gondolom, hogy akkor is, ha valaki naponta jár egy-egy utcán, elmegy olyan dolgok mellett, amelyek hát olyan történeteket rejtenek maguk mögött, amelyekről nem tudunk egyébként, és ez külön élvezet számomra, amikor helyieknek tudok újat mondani.
1: Azt szoktuk mondani itt a rádióban, hogyha ilyen sétákról beszélgetünk, vagy bármilyen városi sétákról, hogy ugye érdemes fölfelé nézni, de érdemes a lábunk alá is nézni, mert rengeteg minden rejlik. Tényleg minden nap csak elsétálunk esetleg mellette, de amikor részt veszünk egy ilyen sétán, akkor viszont tényleg sok mindent megtudhatunk. Na de ez a séta és ez a tematika, ez hogyan kapcsolódik a zsidósághoz, illetve hát ugye ez az az időszak szerintem, amikor egyébként tényleg a szórakozás, hát az nagyon sokat jelentett, és hát tényleg aranykorát élte.
2: Így van, pontosan, és hát még visszautalva arra, amit mondtál, hogy érdemes fölnézni és lenézni mindig. Én is általában úgy sétálok a városban, amikor egyedül sétálgatok akkor is, hogy szinte mint egy turista, hogy állandóan nézelődöm, és magam is felfedezek újabb és újabb dolgokat. Ez a tematika szerintem szintén elég izgalmas, mert egy csomó olyan műintézmény működött a városban, így a 19-20. Század fordulóján, és még nagyjából a második világháborúig, amelyeknek ma már nyomuk sincs. Esetleg azok az épületek állnak, amelyekben hajdan ezek működtek, de már semmi nem utal arra, hogy milyen funkciót töltöttek be egykor. Valóban ez az időszak, hajdan ezek működtek, de már semmi nem utal arra, hogy milyen funkciót töltöttek be egykor. Valóban ez az időszak hihetetlenül pezsgő,

0: szerették ezeket a helyeket, műfajtól és színvonaltól függően is voltak eléggé kétes, hírű helyek, és voltak egészen elegánsak is, amelyekbe akár arisztokraták, vagy a világ leggazdagabb Budapestre látogató polgárai is elmentek, vagy ott megfordultak. Hogy kapcsolódik a zsidósághoz? Egész egyszerűen úgy, hogy ez a környék, ez az egykori zsidó negyed részét képezte, különösen a Király utca, és ezeknek a helyeknek a tulajdonosai, működtetői, az ott fellépő művészek, illetve a közönségük nagy része is zsidó volt. Úgyhogy elég szoros a kapcsolat.
1: Ugye itt a Gosdú udvar az, ami esetleg eszébe juthat sok mindenkinek. Ott a mai napig vannak ugye éttermek, szórakozó helyek, ez akkor is így volt abban az időben is?
0: Nem.
1: Vagy akkor még nem létezett?
0: Nem, a Gosdú udvar 20. század legelején épült, az az egész épület együttes, és ez a hosszú átjáró ház tulajdonképpen, igen, amely igen. A leghosszabb átjárója, passzázsa Budapestnek. 6 egymást követő udvar és 7 épület veszi körül, illetve ezekből áll. Az is ugye a zsidó negyed része volt, és ott műhelyek, kis boltok voltak, sok ötvös is például, vagy szabók, vagy mindenféle mesterség képviselői, tehát messze nem képviselte ez akkor még azt a színes szórakozást szolgáló forgatagot, amit ma látunk. Ez körülbelül 20 éves.
1: És nem erről lesz szó ezen a sétán, ez most csak egy kicsi kitérő volt. Kik azok a művészek, akiket mindenképpen meg fogsz említeni a séta alkalmával, úgy, hogy ne áruljunk el mindent természetesen?
0: Persze, nem szeretnék minden poént lelőni. Egy nevet említek, aki ma elég kevéssé ismer, de a maga idejében nagyon népszerű volt, Baumann Károly, aki arról nevezetes, hogy ő volt az, aki elsőként énekelt magyar nyelven ezekben a mulatokban. A Kékmacskában többek között, ő is zsidó származású volt, és aztán a séta vége felé pedig már az elegánsabb helyeket fogjuk felidézni. A Nagymező utcában, a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Az Arizonához például kapcsolódik két olyan művész, akiknek a neve ma is jól ismert, de talán nem kapcsolnánk őket automatikusan ehhez a világhoz, főleg az első, Cifra Györgyöt, aki ugye fantasztikus, virtuóz, csodálatos zongora művész volt, de a pályáját ilyen helyeken kezdte, az Arizonában, aztán bárzongoristaként is működött. A másik pedig Alfonso, akiről talán tudják a hallgatók is, hogy ő artistaként indult, és birkózó volt, egy hihetetlen erős testalkatú férfi, és részben ennek köszönhette azt, hogy az Arizonában is alkalmazták, de ennek a részleteit majd a sétán.
1: Ez a séta most magyar nyelvű lesz?
0: Ez magyar nyelvű séta lesz, úgyhogy bárki részt vehet rajta, és szeretném is, hogyha minél többen jönnének, mert azt remélem, hogy tényleg sok érdekességre fény derül.
1: Május 26-a ez a dátum, és a zsidóprogramok.hu oldalon pedig megtalálnak minden pontos információt, hogy hogyan tudnak ezen a sétán részt venni. És ha választanod kellene, hogy melyik helyszín lenne az, ahol szívesen eltöltenél egy estét, ha ma még létezne, melyik lenne az?
0: Szívesen megnézném mind a két végletet. Aha. Ahogy a címben is tulajdonképpen ez a két véglet jelenik meg, a Kék Macska a Király utcában, a maga füllett erotikájával olykor, és hát kétes hírével, és a másik végén a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Szívesen megnézném. Készült egyébként olyan könyv, meg olyan film, amely felidézi különösen az Arizonát, úgyhogy ott egy picit ebbe bele lehet pillantani.
1: Pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján, ez lesz tehát a téma ezen a sétán. Én pedig kívánom, hogy hát teltház legyen, na de mi a teltház? Mennyi az a létszám, amellyel még jól lehet sétálni?
0: Ezt a létszámot 20 főben határoztuk meg, az még annyi, amennyit úgy lehet kezelni egy ilyen sétán, a több az már kicsit nehezebben kezelhető, úgyhogy nagyon örülnénk, ha 20 ember megjelenne, és teltházas sétáról beszélhetnénk.
1: Menjenek sétálni, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető volt.

érkezzen még néhány programajánlat. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsasíták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzsó teszik még hangulatosabbá. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendre is Kanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményeihez való csatlakozásának 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette. A kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszon spótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nézőket is lehet köszönteni. Senki nem tiltja meg, hogy bárki is nézhesse a rádiót. Május 29-én lesz egy különleges programotok a Fonó Budai Zeneházban. De kérlek, mielőtt erre rátérnénk, mesélj egy kicsit a Felcsek Alapítványról.
2: Igen, a Václav Felcsek Alapítvány 2018-ban kezdte meg a működését, és fő célja a magyar-lengyel barátság eszméjének tovább örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen, ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közönséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységi körünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik. Ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
1: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
2: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt, és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátoraljóújhelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ideérkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
1: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
2: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják, hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén, valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
1: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
2: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai sztenderdek szerint. Mikó Valér Múrahalmi pedagógus a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belül egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is. Tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
1: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
2: A Balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakkban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóújhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
1: Nóra, köszönöm szépen, jövünk, még folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázataink között két zenei pályázat is. Egyrészt egy Felcsek lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy Felcsek koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsek díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedekben kiemelt munkát végzett.
0: És hogy történik a kiválasztás?
1: A kiválasztás hasonló, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
0: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
1: Igen, hát egyrészt a egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek. Másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcseknek is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egy bevált időpont.
0: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsekről?
1: Igen, Václav Felcsek a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az Ötvös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
0: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
1: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsek, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
0: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
1: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsek is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársával, itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette. A kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézség számítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az

0: Buszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropója is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország Vén és Soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a V4, ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy felcseklemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki

0: ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszi ki a részüket ezen a különleges estén.
1: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
0: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig ropjuk.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szerették az odalátogatók?
0: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik. És hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Feldschack gálán, hanem van nekünk egy Feldschack műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések kulturális témában, akár gazdasági témában, úgyhogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy van egy mag, akikre számíthatunk, és akik számítanak azokra a programokra, amik mellé állunk.
1: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a további programokhoz is. Hát például a május 29-i Fonóbudai Zeneházban tartott eseményhez, de folytatjuk még a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Feldschack Alapítvány kommunikációs munkatársával.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
1: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátoraljaújhelyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása. Hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket, ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni különböző témákban. A már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
0: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
1: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolcvárosnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szegednek Vuc városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogyha egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
0: Nóra, összességében mi a Václav Felcsák Alapítvány missziója?
1: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük azon fiatalok és mindenki számára, akiknek családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelmi könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat. És most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
0: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz, sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
1: Köszönjük szépen is a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Ukrán döntéshozatali központok és parancsnokságok támadását helyezte kilátásba az orosz külügyminisztérium. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Jó reggelt kívánok! Ma 2026, május 26-a van és kedd, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Az előterjesztés egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légiközlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadi üzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat. A Sztaropilszki pedagógiai szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás nyomán jelentette be az orosz külügyminisztérium. A szakközépiskolát péntekre virradóra több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42-en pedig megsebesült. A tárca szerint az ukrán vezetés és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették a nemzetközi humanitárius jognormáit, az 1949-es genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust. Itthon esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei mától egy hónapig a Budapest-Pécs főútvonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán, Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Végül az időjárásról. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen. Napközben megélénkül az északnyugati északi szél. A csúcshőmérséklet kora délután általában 31-32 fok körül várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Mától a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni hétköznap napközben, mert kertészek dolgoznak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, kívánok jó reggelt, kellemes délelőttöt, kutyasétáltatást, viráglocsolást, esetleg szellőztetést vagy uzsonna készítést. Az elkövetkezendő picivel kevesebb, mint 3 órára, május 26-a van, és itt a Klasszik Nyitányban ígérünk nyugalmat és könnyedséget, na meg meleget, szóval lesz zsárka, hogy nem létező orosz tudásomat is önök elé tárjam. Tényleg egy forrósággal küzdünk meg, egy picivel vagyunk csak szerencsésebbek, mint mondjuk a párizsiak, ahová beszökött nem az ősz, hanem a 37-38 fok néhány nappal ezelőtt. Ez egy furcsa hét, mert hogy nem hétfőn kezdődik legalábbis itt nálunk, hanem kedden, úgyhogy az én pünkösdi királyságom és a nappal való találkozásom véget ért, ismét egy 2x3 méteres kuckóban várom önöket, de tényleg nagyon nagy szeretettel, sok-sok érdekességgel, és nem csak önöket, hanem vendégeimet is, vendégeinket is, azért Evelyn és Fülöp névnapról megemlékezzünk, ez az én fontos feladatom, fölírtam a kéménybe fekete betűkkel, és Szemere névnap is van, hát aminek azért majd inkább a hideghez lesz valamennyire köze, meg a belvároshoz, úgyhogy jó városi programokat is tálalok majd önök elé, különös tekintettel a hétvégi gyereknapra, ami kikerülhetetlen, különös tekintettel arra, hogy a Balaton lassan-lassan, mielőtt kiszárad, azért átveszi a főszerepet itt nyáron, és a Balatonhoz legalábbis az én korosztályom szerint a Zimmer Frey társul, de majd rájövünk, hogy nem mindig szerencsés egy olyan névvel születni, ami hasonlít az ilyen szlogenekre, de Bárdi György, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, szivarozó arca jön most elém, aki nagyon nyugodtan, hihetetlenül kedves hangon mondta, hogy menjünk most tovább bármilyen szerepben, ha fél szeme volt nyomorzsákként akkor is, és itt van például Gálvölgyi János születésnapja is, sokra érdemes művész, ez most egy vicc próbált lenni, de hát ő mint született parodista, született hihetetlenül humoros és hihetetlenül drámai vénájú ember, nagyon jól tudja, hogyha művészetről beszélünk, akkor a belvárosnál kell maradni, és ő is bologatna, hogy azonnal köszöntsem föl az 1944-ben ezen a napon született Székely Gábort is, a Kossuth díjas rendező nevéhez a Budapesti Katona József Színház köthet úgy is, mint alapító, hogy később mi történt, ezt nem biztos, hogy a mi műsorunk érdeme és tiszte ki tárgyalni, de remélem, hogy mindenki nagyon-nagyon boldog születésnapot él, kap, szenved át virágokkal, csokoládéval, apropó virágok, kaktuszokról szeretnék majd önöknek beszélni 8 óra után, annak kapcsán, hogy a fűvészkertben úgymond szokás szerint megrendezik a tavaszi országos kaktusz kiállítást és vásárt, mert hogy létezik Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, a fűvészkert az pedig egy remek hely arra, hiszen ott is élnek kaktuszok, hogy mennyire élhetnek még itt a 21. században kaktuszok, hogy mivel érdemes elkezdeni, na erről már 8 óra után beszélünk, aztán pedig egy nagyon érdekes téma, és már mindenki veszi elő a kését a saját hátából, azt a gyöngyház nyelűt, és akkor lehet tudni ilyenkor, hogy Rejtő Jenőre gondolunk, de Sír a felirat címmel megjelent egy ugyan magánkiadású könyv, de egy remek könyv, Rejtő Jenő életmű válogatása, ez kalligrafikus betűkkel papírra vetve a kötetet, de most egy alcímet idéztem. A lényeg, hogy Túróci Gergely irodalomtörténésszel beszélünk, aki rejtő kutató, ajánlott már nekünk rejtő sétákat, meg mindig ajánl nekünk jó dolgokat Rejtő Jenő életéből, műveiből, hát főleg műveiből, azért az élete az nem volt annyira vidám, de nyilván ez is elhangzik majd a beszélgetésben 8 óra után, de a legfontosabb, legalábbis nekem, hogy várjam itt az ajtóban Hedri Máriát, mert hogy a reggeli expressben vele beszélgetünk. Már beszélgettünk vele, ugye az Árnyéksors című könyvről, Klebelsberg Kunoné életét taglalta ő, vagy Nádasdi Borbála életének színpadi adaptációját is köszönhetjük neki, és most lesz egy könyv bemutatója, elnézést, holnap után, és már megint a Klebelsberg kastélyának is a szalonja lesz a fő helyszín, de mindent megtudunk majd hölgyekről, titkokról, és ne felejtsék el tehát, hogy Szemere névnap is van. Számos alkalmat fölvet ez a gondolkodásra. Indítsák el a gyerekeket útnak, vagy keltsék fel a gyerekeket, és ígérjék meg, hogy lesz gyereknap, jó? Ez biztos, tehát a vasárnap az természetesen a csemetéké, úgyhogy törődjünk velük, és törődjünk bele, hogy nálunk sok-sok muzsika van, de ez egy jó dolog, könnyedség és nyugalom, szóval elindul május 26-án a Klasszik Nyitány.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És ez egy rövid útravaló lesz, mert inkább csak egy vicc, egy mosolygás. Egy nagyon jó mosolygás, ami elindíthatja ezt a hetet, illetve ezt a keddet. Bill Tamneus amerikai író vetette papírra, és azért ezt választottuk, mert Szerémi Nóri úgy döntött, hogy ezen a héten ihletet merítünk a tavasz utolsó hónapjának szépségéből, a természet megújulásáról, vagy a szerelemről, meg természetesen a derűről. Szóval azt mondta ez a bizonyos Bill Tamneus amerikai író, hogy a május a természet bocsánat kérése a február miatt. Hihihi. De tényleg, ez egy nagyon jó mondás. Éljünk ezzel, bármint a humorral. Hát, május 26-án, kedden is. Ez egy jó sóhaj volt.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor, nem csak, hogy minden, ami kultúra, hanem minden, ami szépség, és minden, ami jövő. Hedri Mária nyilván kíváncsian néz rám, hogy miért hozom előre a jövőt. Egyrészt jó reggelt kívánok, írónő.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akkor most az írónő domináljon, bár nagyon jól tudom, hogy amikor Klebersberg kúriáról van szó, meg kastélyról van szó, akkor mindig a programokkal jön elő nagyon szerényen. De hát azért beszélgettünk mi már a Borbáláról, meg beszélgettünk az árnyéksorsról. Ezek mindig a színpadi adaptációk kapcsán jöttek elő, de hát ezt előbb meg kellett írni. Mi a gyerekek sorsa? Ezt mindig megkérdezem, hogy az író kiadja a kezéből, és onnantól szabad préde, vagy azért törődik a darabokkal, például az árnyék sorssal, ami holnap látható a Pesti Villadóban.
2: Hát, speciál az árnyék sorsnak minden előadásán ott voltam. Hát mert érdekel, nagyon jók a színészek, Majziket itt zseniális a Sarolta szerepébe, és az ember úgy végigköveti, hogy egy színészbe hogy érik meg egy szerep például, és mindig más, és egyre jobb, és nagyon izgalmas történet az egész így.
1: Petneházi Attila valamit beleszól, változtat, vagy működik?
2: Nem. De ő is, hát ő jelen van nyilván, mert ő is játszik a darabba, de például a Borbálát is ő rendezte, és ő minden előadásra elmegy saját jó szántából, nincs kirendelve, nem kell neki, de ő megy és követi az előadást, és ott viszont mindig korrigál, és jelzi, hogy most ez jó volt, vagy itt másképp, vagy minden ő Gajdó Delinkével tényleg így végig viszi, amíg azt mondta, hogy a Delinke az ő pigmalionja, mert annyira tényleg vele él ebbe a szerepbe, és csinálják.
1: Amikor Borbálát mondunk, akkor Nádasdy Borbála életének egy szeletéről van szó, amikor az árnyék sorsról beszélünk, akkor Sarolta, ugye? Klebersberg Kunóné Botka Sarolta élete az, ami holnap is például a Vigadóban látható, de amiről beszélgetünk, az egy könyvről beszélgetős program. Mircse Zsuzsa ül majd Máriával szemben, és előttük egy szép színes könyv, a Kastély titkos lakói. Már dörzsölöm a tenyerem, mert én jó gyerek vagyok. Kifejezetten gyerekeknek szól a könyv?
2: Ez kifejezetten mesekönyv.
1: Mesekönyv?
2: Ez igazi, klasszikus mesekönyv.
1: És mi ez a bizonyos kastély? Csak nem?
2: A Klebersberg kastélyról van szó. Ez az épület, ez a Klebersberg házaspárnak az otthona. Tehát ez az a bizonyos szalon, ahol csináljuk a rendezvényeket, és ez az egész mese történet úgy jött létre, hogy nagyon sok érdekes szobor, faragás, minden tárgy van a kastélyban, és úgy szó-szót követett, és akkor az én igazgatom, a Szollár Péter így feldobta, hogy kéne egy gyerekeknek való valamit csinálni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor kell ebből egy mesét írni nekem, ez így nagyon, nagyon kedves feladat. Én nagyon szeretem így a dolgokat így összekötni.
1: Most félve mondom, de a Mérges Galóca is ezt bizonyította, ugye? A gyerekekhez való, a mesékhez
2: hát
1: való viszonyt, igen.
2: Igen.
1: Na félbeszakítottam, Mária, bocsánat, de én vagyok a rossz zöld manó. Egy jó zöld manót kérek.
2: A jó zöld manó, az már egy másik könyvemben is szerepelt, a Toboz mesékbe, és valahogy így nagyon megszerettem ezt a figurát. A zöld manó, egy zöld bogár tulajdonképpen, amelyik adott helyzetekbe, amikor a gyerekek közelébe kerül, és mesét kell varázsolni a gyerekeknek, akkor hirtelen átváltozik zöld manóvá. És ez a zöld manó itt ebbe a kastély titkos lakóiban is, ő lesz tulajdonképpen ennek a cselekménynek a mozgatója. Tehát ő viszi az egész társaságot körbe a kastélyban, meg a kastély kertbe, és így módon kerül bemutatásra maga a kastély. Tehát ez egy ilyen cseles dolog, hogy a gyerekek is a Klebersberg házaspárnak az otthonát ilyen módon, így kötve, mesefigurákhoz kötve megismerjék, meg a szülők is. Tehát lehet aztán majd egy olyan játékot csinálni később, hogyha elolvasták a könyvet, hogy eljönnek, és végig kell nézni, hogy tulajdonképpen melyik figura, melyik is, amelyik megelevenedett.
1: Ugye jól érzem, hogy lesz ebben, és van ebben történelem is.
2: Történelem ilyen értelemben nincsen.
1: Tehát nem, szigorúan nem, de hát csak...
2: Nem, szigorúan nem. Hát annyi van, hogy hát van egy királynő, de hát ő királynő, a mesébe a királynő, aki a kovácsoltas kapu felett van a valóságban, de ez is csak egy szimbólum, tehát azért nem adott királynő, hanem legalábbis nem tudunk róla, hogy melyik királynő van ott megmintázva, meg van egy kis sárkány, aki a mesébe aztán a Sambuka lesz, aki a Csilláron akar hintázni, mert ő egy ilyen kis sárkány, és bele is gapajodik a Csillárnak a különböző kis kövecskéibe, és aztán majd ki kell szabadítani. Hát ilyen kis történetek vannak benne.
1: 21. században Mária, tehát Szóval nem létezik látvány nélkül semmi, és ezért is kell, hogy Kállai Nagy Krisztina rajzait mondjam, illusztrációit mondjam, hogy mondjam?
2: Hát illusztrációi, és a Krisztának nagyon, nagyon, én nagyon szeretem az ő vizuális világát, meg a színvilágát. A másik mesekönyvemet is, a Zöld Manósat, azt is ő csinálta, ő illusztrálta, tehát mi már ilyen szerző páros vagyunk lassacskán, és én tényleg én ragaszkodtam hozzá, hogy ezt is ő rajzolja meg, és nagyon, nagyon jól el szokta találni, mert azért ez nagyon fontos, hogy egy mesefigura, nem is általános, szóval ezek mind nagyon speciális figurák, mivel az egész helyzet nagyon speciális, hogy a szobrok megelevenednek, meg stb. A vázáról lelép egy leányzó, akit majd Jászminnak hívnak, ő lesz a barátnője a húsvér kislánynak, mert van benne egy igazi ember szereplő.
1: Lili.
2: Nagyon szükséges volt, mert különben nem lett volna teljes az egész társaság, és szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy az egésznek a karakterét, meg a humorát az illusztrátor észrevegye, és visszaadja, és a Krista ezt meg tudja tenni. Hát itt van például ez a maga a borítónak a rajza, hogy ez is egy én tündérinek tartom egyébként ezt a rajzot, hogy a Pegazus, a fehér ló, és rajta a hátán az egész társaság, és ott keresik ezt a bizonyos kincses mesekönyvet a Faodúba, ahol aztán majd, de nem árulom el, mert tessék elolvasni a könyvet.
1: És nyilván a holnapi beszélgetés célja sem, hogy mindent eláruljanak. Szóba kerül-e az, most pletykálni fogok, amiről mi itt már percek óta beszélgetünk, gyerekek és olvasás.
2: Hát...
1: El ne szomorodjon.
2: Nem szomorodom el, mert én azért azt remélem, hogy mivel ez egy kisgyerekeknek is szóló mesekönyv, nagyon sok felnőttet meghívtunk a közönségünkből, sokan jelezték, hogy el fognak jönni, tehát, hogy felolvassák a gyerekeknek, és felkeltik az érdeklődését az olvasásra, hogy amikor majd iskolába kerül, hogy akkor ő maga is felüsse ezt a könyvet, és akkor elkezdje kutatni, hogy hát hogy is van ez az egész történet, mert ez egy izgalmas történet, egy nagy kaland. De hát úgy általában az olvasás, mint olyan, az olyan, mint egy falat kenyér egy embernek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy olvassunk. Ez egyáltalán nem kérdés. És hogyha ezt nem ismerik fel, szülők, pedagógusok nyilván felismerik a szülőknek, talán nem kérdés. És hogyha ezt nem ismerik fel, szülők, pedagógusok nyilván felismerik a szülők, nem tudom, a nagy rohanásba, de

0: képzelete vetíti az agyába ezeket a jelenségeket, meg figurákat, amikről olvas. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: Szülői felelősséget is említett, vagy szülői munkát a mesélés beletartozik?
0: Abszolút.
1: Ez egy mesélhető könyv, ez olvasható este az ágynál?
0: Teljesen. Igen? Fejezetekből áll, és minden fejezet úgy záródik, hogy akarja már a következőt, mert hiszen egy történet.
1: Akkor ez lehet egy sorozat is. Tehát ezen a héten hány fejezet van?
0: Vagy 12.
1: Akkor az egy hónapig, akkor az kitart esténként.
0: Igen.
1: Jó, hál' Istennek nem panaszkodás lett ebből, de az olvasás fontosságát ezt Máriával mindig fontos hangsúlyozni. Így is ír? Látja, amit ír? Elképzeli?
0: Hát teljesen.
1: Igen?
0: Hát abszolút. Bármit írok, látom. Hát főleg egy mesét, hát én imádom a meséket, és szóval lubickolok benne szinte, mert látom, persze, hogy látom. Persze, hogy látom, hát azért vannak ilyen egészen abszurd dolgok benne, hogy a föld alatti folyosón a kis lárvák, azok paplanban vannak, mielőtt kibontakoztának, a mese szerint paplanban vannak.
1: Jó, a biológia órára gondolok vissza, hát valamennyire, igen, úgy betakarva, mint egy csecsemő,
0: hát
1: úgy
0: igen,
1: fekszenek.
0: Hát be vannak gubózva, hát az olyan, mint a paplomban lennének.
1: És rögtön el is képzeltem magam előtt.
0: Jaj. És ott vannak a kis, a falon ott vannak a kis ágyaikba végig, és vigyázni kell a többieknek rá. Samuka az mindig a kis tüskéivel meg akarja karcolni őket, aztán mindig szólnak neki, vigyázz Samu a lárvákra.
1: Egy fontos kérdés, annak ellenére, hogy Lili az, aki a titkok nyomába ered,
0: igen.
1: Ez fiúk számára is élvezhető?
0: Abszolút. Hát három fiú is van benne, a három kis szobor megelevenedik. Dibi, Dóni és Dádi, és ők is főszereplői, persze, és nagyon sok csíntevés követnek el többek között, hogy bemennek a konyhába, és megeszik a vendégeknek szállt reggelit.
1: Teszem szét, egy igazi fiú az ilyen. És ezt nyilván jól tudja Mircse Zsuzsa is. Mircse Zsuzsával jó beszélgetni?
0: Mircse Zsuzsával, én most fogok először így beszélgetni.
1: De hát barátnők.
0: Barátnőm, és én minden hónapban hívom őt a Művésztükör sorozatba, és ott rendkívül jól beszél. Szóval annyira sokszor ő menti meg a helyzetet, mert nem minden interjú alatt olyan napra kész, hogy lágverték, hogy kivágja magát, de Zsuzsa az nagyon felkészül, ott kezdem, hogy nagyon felkészül, mindig, és nagyon szellemesen, nagyon precízen, nagyon-nagyon jól kérdez, és nagyon szép.
1: Már csak ezért is érdemes. Értettem, rendben, május 28-a, ami holnap után lesz, tehát csütörtökön este 6 órakor, Pébersberg kastély, és a szalonhoz szokjanak hozzá, azért én még ha még ma estére odaférnek, nem biztos, hogy a Magyarul Álmodnira a Szegedi Nemzeti Színház vendégelőadására beférnek még, de ezt is ajánlom, és ugye akkor a Vigadót is, az Árnyék sorsot, ha valaki elmulasztotta volna, akkor igen, Pesti holnap. Vigadó, az pedig holnap lesz, és a kastély titkos lakóit minden fiúnak, lánynak ajánlom, és elnézést, hogy faggattam az olvasás fontosságáról, de ez nagyon fontos.
0: De ez nekem is kedvenc téma.
1: Ráadásul jön a nyár.
0: Fájdalmas téma, mert eléggé, hogy mondjam, billeg ez a kérdés.
1: Ráadásul jön a nyári szünet, úgyhogy a hátizsákba férjen be. Mi a kedvenc, tényleg? Egy Mária kedvenc könyvet kérünk, nyárra ajánlva és gyerekeknek, bár természetesen a kastély titkos lakói mellett.
0: Hát attól függ, hogy hány éves gyerekeknek. Ha kicsik, akkor a magyar népességet mindenek felett. Én nagyon szerettem az Andersen meséket is, meg a Móránkat már később. Nagyon szerettem Jókait, és ezt nagyon hiányolom azért, mert

0: mert hogyha átbillen abba az, hogy mondjam, érdeklődő állapotba, hogy végig tudja olvasni, hihetetlenül izgalmas a Jókai, és nagyon sok ismeretet ad, fantasztikus, és olyan karaktereket ír le, ami a Fekete Gyémántokban, Berendi Iván, például én gyerekkoromban hullaszerelmes voltam Berendi Ivánban.
1: Ez ennek így kell lenni, egy lánynak.
0: Szóval ilyenek. A felnőtteknek, hogy mit ajánlanék, hát én azért elég nehéz könyveket is olvastam, meg olvasok, meg szeretek olvasni. Most megint elő fogom venni a József és testvéreit, ami egy nagyon kemény olvasmány. De hát sok minden van, úgyhogy a könyvtárba be lehet menni, ott lehet pásztázni is.
1: Ami egy nagyon jó hely, csak mindig elfelejtjük.
0: Igen.
1: Hedri Mária, a kastély titkos lakói, így keressék, egy pegazussal, egy fehér pegazussal, amin ül, elől egy zöld manó, és a többi szereplő pedig a háta mögött, alul pedig ott van maga a kastély, és ez a kastély pedig legyen holnap után, azaz csütörtökön este 6-kor a Klebersberg kastély, és ott a szalomban nyilván megtalálják majd Máriát mindig, de Mircea Zsuzsát ezen az esten biztosan, mert hogy ő beszélget majd Máriával a könyvről. Én nagyon szépen köszönöm, remélem nem aggódtuk túl,
0: köszönöm,
1: ezt, jó?
0: Köszönöm szépen. A Pegazus egyébként az egy szárnyas ló, hogyha
1: ja, lefordítom,
0: nem
1: jó?
0: Tudnánk.
1: Nekem még megvolt ez, én még így képzelem előtt, és nagyon jó, hogy elképzelem. Mária, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is.
2: Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata mind-mind egy-egy nappal foglalkozik, amik rendkívül fontosak egyrészt a magyar kultúra életében, másrészt, és ez a második része pedig a gyerekek életében. Kezdjük egy gyereklelkű alkotóval, Kocsis Zoltánnal. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben, ezúttal is a hazai muzsika ünnepe, ugye Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. Szombatról beszélünk, egy szombati koncertről, 7:30 Zeneakadémia nagy terem. A klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviselő, persze Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik majd Doknányi Ritkán hallható remeke a hangversenydarab csellóra és zenekarra is, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli, a vokális alkotásokban Nagy Anna Sára, Dékán Jenő, Gáspár István, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekel majd. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvéréről, a Nemzeti Énekkarról is beszélgettünk, de még egyszer az időpont a Zeneakadémia nagy terme, szombat este 7:30, in memoriam Kocsis Zoltán. De akkor legyünk vidámabbak egy picikét, és nézzünk sok-sok gyerek napi programot, amiben beletartozik az összeköttetés, mármint a generációk közti összeköttetés. A hétvégén volt Ternovszky Béla születésnapja, ő nagyon jól van, és mi nagyon jól tudjuk, hogy a Macskafogó alapmű, úgyhogy tessék megnézni az Új Buda kert moziban a Macskafogót, ez a Kelenbölgyi Közösségi Házat jelenti, és ez egy tulajdonképpen nyertes projekt azért, hogy a fiatalabbak is megismerkedhessenek a balettban táncoló és oda visszatérni szándékozó patkányokkal, illetve safranekkel, meg hát mindenki pokiójában el kell jutni, hogy azokat a bizonyos terveket megtalálják. De az Új Buda kertmozi program sorozat azért ennél több, lesz képfaragó műhely, élő, mohás, fotós workshop, tehát korabeli fotók a moziról és kertjéről, és ezeknek élő mohákkal adnak majd új életet, természetesen a gyerekek, akik szárnyalnak majd szinte szó szerint, mert a budaörsi repülőtér is várja őket a különleges élményekkel. Én próbálom megnézni, hogy ugye nem repülésekkel és kidobásokkal, nem sétarepülési lehetőségekkel, meg katonai kiállítással, ugrálóval, gasztró udvar, hát nyilván az apukák kedvéért, de az MVM Gyereksziget is oda költözik, úgyhogy hála Istennek nem csak a repülhetnék, őket élhetik ki. És még egy nagyon fontos, ha már ma foglalkozunk Rejtő Jenővel, Ezen a napon, május 31-én lezárják a Rejtő Jenő utcát, és egy vidám gyermeknappal várják a családokat, meg a rejtő szerető felnőtteket, ha vannak köztük, úgyhogy a Magyar Színház ajándéka ez, Pólings zenekarral, Schitz Productionnel, arcfestéssel, drámajátékokat, mégiscsak egy színház, úgyhogy keressék ott, ahol egyébként a Ruminit szokták keresni, és a Rumini is megmutatja majd magát. Minden gyereknek nagyon-nagyon boldog születés, nem gyereknapot kívánok, és természetesen egy jó ízű, nem szomorú emlékezést Kocsis Zoltánra, mert hogy ez is rendkívül fontos. Úgyhogy legyen ilyen, legyen jó a magyar klasszikus zenenapja, illetve a gyermeknap. Mindenhez jó gyerekeket, jó muzsikát és jó szórakozást kívánunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Mától lezárták a második kerületben a Széher utcát, a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca, Széher utca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 26-án, kedden reggel 8 óra előtt néhány perccel ez a klasszik nyitány. Több szám nincsen az én fejemben, csak azon gondolkodom mindig, hogy a kis csibék tánca a tojásban Muszorszkijtól szól, hogy az miről szól, hogy a tojás, hogy ikrekők, vagy egy tojásban lehet több csirke, és akkor már is bevallottam, hogy mit csináltam én biológia óra helyett boldogult ifjú koromban, úgyhogy inkább térjünk át a névnaposok köszöntésére. Nem elfelejtve, hogy ugye már megígértem, és hát ha valaki nagyon nem figyelt, vagy mással volt elfoglalva, akkor természetesen megismétlem nyugodtan, hogy Gálvölgyi János születésnapja is vagyon, meg Székely Gábor születésnapja is vagyon, úgyhogy sokak születésnapja van, de a névnapokat ígértem. A legnehezebb keresztnév ilyenkor nekem az a Nyék keresztnév, pedig ugye az egyik honfoglaló magyar törzs nevéből származik, viszont maga a szó az kerítés és sövény jelentésű. Na, ezt nem tudtam. Azt viszont tudtam, hogy a szemerét meg kell magyarázni. Én összekevertem természetesen gyerekkoromban mindig az úzmarával, ez a ZMSM kapcsolat, ez nagyon jó, de hogy milyen aranyos név maga a szemere, régi magyar személynév, a szem kicsinyítő képzős származéka, tehát tulajdonképpen szemecskét jelent ez a név, amit ritkán adnak, vagy manapság nem is nagyon adnak, de azért fontos volt megemlíteni, és nem felejtkeztem el az Evelinekről, meg a Fülöpökről, nagy és vastag betűvel, ugye ez az ő névnapjuk, és hogyha még megemlíthetek valamit, ami gyerekség, hát hétvégén ugye gyereknap lesz, és ehhez kapcsolódóan rengeteg programot ajánlok majd, illetve hívom föl a szülők figyelmét, hogy nagyon fontos, hogy ezt a napot adjuk meg azoknak, akik megérdemlik. Szóval a gyerekségből kiindulva egy meséről beszélgettünk itt néhány perccel ezelőtt, ez a mesekönyv az, ami bocsánat, a Klebersberg kastély szalomban lesz megbeszélés tárgya, és tudom nagyon jól, hogy elbeszéltem az időt én Hedy Máriával, de a kastély titkos lakóiról volt szó. Rám szóltak, hogy kihagytam néha. Rendben van, akkor jöjjön egy másik olvasási ajánlat, mert ilyen nyári könyvek is szóba kerültek. Szerintem Fekete Istvántól Bármi. Jó, illetve hogyha valaki, ez nem vicc, a fekete-fehér filmeket bírja, akkor a Tüskevár bármikor jöhet főcím zenében, például itt nálunk. Aztán tudom, komolyak leszünk, mert híreket is ajándékozunk majd a kedves hallgatóknak május 26-án, kedden itt a klasszik nyitányban, de előtte Tüskevár.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma parlament ülése. Légicsapást hajtott végre az amerikai haderő Dél-Iránban. Strandidő után hideg front érkezik, de marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangoznak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A képviselők döntenek Kocsis Máté a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamat döntőülés tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Légicsapást hajtott végre a déliráni célpontok ellen az amerikai haderő, jelentette be a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének szóvivője azt közölte, hogy önvédelmi célú csapásról van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli Hormuzi szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek. Donald Trump amerikai elnök a közösségi média oldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. Közben az iráni elnök tegnap elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását. Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett, mint lehetséges dátumról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvivőkormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított, vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének. Végül az időjárásról, folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököri út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben. A Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes keddet, könnyedén, mennyi kábetű, minden kedves hallgatónknak. Ez itt a klasszik nyitány, jó, nem lehetett már ennyi kábetűt tartani, május 26-án, kedden, mert hogy tegnap pünköst hétfő volt, úgyhogy ez egy ilyen rövid hétre sikerül, de legyen annál szebb, ha kinéznek az ablakon, és ezt tegyék, és ha lehet, és tehetik, akkor nyitott ablakon nézzenek ki, persze csak óvatosan, akkor egy ilyen nyarat idéző kedd reggelt láthatnak és élvezhetnek, meleggel, amivel hát nem törődünk, mert sajnos nagyon jól tudjuk, nem kell ez különösebb jó tehetség, hogy nagy melegek érkeznek még ebben az évben, és éppen ezért jutott eszembe a zúzmara szó, mert hogy van egy ilyen pszichológiai tény, hogyha mondunk valamit, akkor annak ugye belül van egy leképeződése, és lehet, hogyha jeges medvékre gondolunk, akkor hűsölhetünk egy picikét. De itt van ez a zúzmara szó, ami nagyon szép, azt mondják róla, hogy tautológikus összetétel, most csúnyán néznek rám, ez ilyen halmozott jelent, hogy két lényegében azonos jelentésű szóból olvadt össze, és én azért szeretem, mert akkor hála Istennek egy picit még hűvösebbet érzünk, tehát a zúz az nem ugyanaz, mint amit mi használunk, meg a nagyon kemény zenékben használnak, hogy összetör, présel, hanem egy ismeretlen eredetű régi magyar szó, dér vagy fagy jelentéssel. Na, itt akkor már jön az első. Aztán a mara, ugye az úzmarának a második fele, az tulajdonképpen a marázból származik, ami szerb-horvát eredetű szó, és szintén fagyot jelent. Úgyhogy összeraktuk a régi magyar fagyot, a szerb-horvát másik faggyal, és így jött ki a zúzmara. Na, ez az a bizonyos tautológikus összetétel, a halmozó összetétel, úgyhogy érezze mindenki ezt a pici kis hűsít, ú, de csúnya, nem, hát végül is nem csúnya szó, csak gyerekes ebben a nagy melegben, ami most már elkezdődik, úgyhogy nem kell nézni a hőmérő higany szálat, a higánnyal egyébként is óvatosan, úgyhogy inkább hallgassanak minket, és nem volt véletlen, hogy Kálmán Imrével és a Csárdás királynő nyitánnyal indítottunk. Ez egyrészt mindig ajándék hát nekem is, meg az élemedettebb korúaknak. Szóval azoknak, akik voltak már mondjuk operett előadáson, nekik minden bizonnyal, és hát egyébként is nagyon jó és hangsúlyos nyitány, és akkor most szólok előre, hogy vegyék elő azt az énjüket, ami szereti a virágot. Petőfi óta tudjuk, hogy nem lehetünk rossz emberek, hogyha a virágokra gondolunk. Amire viszont nem gondolunk szinte soha, az a kaktuszok világa. És a kaktuszok virágának a világa. Nagy magyarázat helyett inkább azt mondom, hogy igenis fontos törődni a kaktuszokkal, fontos megszerettetni őket. Én nem tudtam, hogy honnan származnak, de nem sokára dr. Horváth Sándor segítségével megtudjuk, mert hogy egy nagyon jó esemény ajánlható, mondjuk hétvégére, gyereknapra, a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének menetrend szerinti tavaszi, hát, hogy is kell ezt mondani, szóval a kaktusz kiállítás és vására. A vásárszót próbáltam elkerülni, de hát mindenki úgy kezdi, hogy először kap egy kaktuszt. Na mondjuk ajándékban nem biztos, ehhez lenne némi hozzáfűzni valóm, pletykákról és babonákról, de messze van még ez, úgyhogy addig zenéljünk sokat, könnyedén és nyugodtan. Jó, tudom, befejezem. Ez itt a klasszik nyitány, május 26-án, kedden reggel.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Premium Esterra. Gondolatok a környezetvédelem és fenntarthatóság aktualitásairól. A Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Tüskeböki robotunk következik, de nem a sündisznókkal foglalkozunk most, hanem a másikkal, igen, akik szúrnak, tehát kaktuszok, kaktusz kiállítás az Erte fűvészkertben, ráadásul ez nagyon komoly és hivatalos, mert a Magyar Kaktusz Gyűjtők Országos Egyesületének tavaszi országos kaktusz kiállítására és vásárára invitálunk mindenkit péntektől vasárnapig. Remek gyereknapi móka is lehet ez, ha vigyázunk a tövisekkel, vagy tüskékkel, vagy az összes biológiai nem tudásunkkal. Néhány félreértést eloszlathatunk, és jó néhány kedvet csinálhatunk együtt a kaktuszokhoz, dr. Horváth Sándorral, kaktuszszerelmessel, valamint kaktusz és szukkulens kertésszel.
2: Bőven 30 fölött voltam, amikor először találkoztam kaktuszokkal, és tulajdonképpen egy ideig tiltakoztam is ellene, de végül is annyira megragadtak ezek a növények, hogy egy növényt beszereztem magamnak egy commerce növényvásárban. Kaktuszgyűjtők ott árulták a növényeiket, ugyanúgy, ahogy mi is most fogjuk a fűvészkertben tenni. Teljesen laikusként csöppentem oda egy ismerősömmel, eszembe nem jutott, hogy engem érdekelnének a kaktuszok valaha is, és bármikor fognak is, de olyan mennyiségben láttam virágzó növényeket, kaktuszokat, hogy nem ismertem ezeket a növényeket, virágaikat soha nem láttam. Az annyira megfogtak, hogy egyet haza is cipeltem magammal. Következő évben ugyanez a növény nálam ugyanúgy virágzott, akkora volt a siker, hogy innentől kezdve tulajdonképpen rajta voltam a lejtőn.
1: A kapudrog az működött. El lehet-e veszteni a lelkesedést rögtön? Vagy mi az ajánlat, hogyha hozzád hasonlóan valaki egyel kezdi, akkor mivel törődjön, mit ne csináljon?
2: A kaktuszokat most már nagyon sok helyen lehet kapni. Barkács áruházaktól kezdve nagyobb kertészeti központokban. Saját tapasztalatom az, hogy ezek a növények viszonylag rövid időn belül vagy elpusztultak, vagy megcsúnyultak, tehát elvesztették azt az eredeti szépségük. Ezek nagyiparilag előállított kaktuszok, de iparszerűen gyártják őket nagy kertészetek. Ezek a növények úgy föl vannak pumpálva, hogyha ugyanazt a gondozást, ugyanazt a tápozást nem kapják meg, mint amihez hozzászoktak az eredeti helyükön, egy idő után egyszerűen összeesnek, tehát betegségekre sokkal fogékonyabbak. Tehát első kaktusznak, bár kézenfekvő és mindenki belebotlik, tehát mégsem ezt javasolná. Helyette magyar gyűjtőktől általunk magról nevelt növények, amik ugyan lassabban fejlődnek, lassabban tudunk egy akkora növényt fölnevelni, mint ezek a kertészetek, de ezek a növények pontosan azt a gondozást, meg azt a törődést kapja, amire ezeknek a növényeknek szüksége van. Nagy csalódást ezekkel a növényekkel nem érheti a vásárlót. Egyrészt tanácsot is tudunk adni, két kaktusz sem feltétlenül egyforma igény. Vannak olyan növények, amik minden különösebb rákészültség nélkül, vagy tudás nélkül nagyon könnyen nevelhet. Az eladók olyanok, akik ezeket a növényeket saját maguk nevelték, tehát tökéletes tanácsokat tudnak adni a sikeres gondozáshoz. Vannak olyan kezdő növények, amik hát szinte kiirthatatlannak számítanak, tehát ajánlani is tudunk olyanokat, amivel gyakorlatilag garantált a siker. Alapvető szabályokat kell betartani, nem szabad a kaktuszt túl gondozni. Télen például a zömét nem szabad locsolni, ősztől tavaszig szárazon kell hagyni. Tehát egyszerű, igazából.
1: Régen jártam iskolába, kaktusz és szukkulens közti különbség, vagy ugyanarról beszélünk?
2: A szukkulens az a nagyobb halmaz. A szukkulens alatt értjük a pozsgás növények összességét. A pozsgás növényeken belül egy csomó nemzetség, család létezik, ezek közül a kaktuszok egy. Sokan nem is tudják ezt pontosan. Megtalálhatók az amerikai kontinensen, Kanadától Tűzföldig. Afrikában nincsenek. Csak az amerikai kontinensen vannak. Ugye ez egy hatalmas kontinens, különböző élőhelyekkel, a fagytól kezdve a trópusi őserdőig, mindenhol előfordulnak kaktuszok, nagyon változatosak tudnak lenni, tehát ezeknek a gondozása sem pontosan ugyanaz.
1: Tudom, sokan csalódtak, hogy afrikai túrájuk során nem találkozhatnak kaktuszokkal, de egyrészt több is veszett a most már 500 éves Mohácsnál, másrészt pedig azért kell a fűvészkertbe menni egy remek kaktusz kiállításra és vására. Dr. Horváth Sándorral folytatjuk még a beszélgetést némi szurkapiszkával.

0: Aki a kaktusz virágot szereti, rossz ember nem lehet. Én jó emberrel, dr. Horváth Sándorral beszélgetek. Tartja tavaszi vásárát a Fűvészkertben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete.
1: Mindig van egy kiemelt téma, amikor be akar az egyesület mutatni egy-egy kaktuszcsoportot. Ezen belül, ugye idén most a notokaktuszok kerültek sorra, ezek a növények Dél-Amerikában, Argentina, Brazília, Uruguay, ezen a területen fordulnak elő, több kiállító van, tehát mindenki megpróbálja a legszebb növényeit hozni és bemutatni.
0: Próbálok érthetően fogalmazni, mi a trüváj kaktuszban a darabszám, a féleség, hogy sok-sok nemzetség legyen, vagy van esetleg mérhető hát szépség?
1: Ez a gyűjtőtől függ. Vannak olyan gyűjtőink, akik csak egy nemzetségre specializálódnak, például egy olyan gyűjtőtársunk van, aki semmi más növényt nem gyűjt, csak notokaktuszokat, de olyan gyűjteménye van, hogy gyakorlatilag összes létező leírt faj szerepel a gyűjteményében, és vannak más gyűjtőtik, akik csak egy-egy ilyen nemzetségre specializálódnak, illetve vannak, akik minden gyűjtenek, mert én is ilyen vagyok egyébként. Tehát minden gyűjt, ami megtetszik neki. Ugye a kaktuszokban a tövis az nagyon izgalmas, tehát nem csak a virág, hanem a tövis is egy brutális fegyverzettel rendelkező kaktusz, azért én nekem sokkal többet tudunk mondani, mint egy átlagos.
0: Amikor éppen nem virágzik, akkor is szép egy kaktusz? Vagy?
1: Ugyan van egy-két kaktusz, aminek a virága eléggé jelentelen, de meglepően csodálatos virágzást tudnak produkálni. Sajnos egy ilyen virágzási időszak csak egy-két nap, tehát egy virág egy növényen egy-két napig szokott csak nyílni, tehát sokáig nem tudunk gyönyörködni benne, de ott van a kaktusznak az egyedi megjelenése, engem a brutális tövisek tudnak nagyon mozzani. Uh-huh. Hát vannak olyan növények, ugye kaktuszok között is van Trabant, és van Mercedes, tehát egy világkereskedésben Mercedes vonán fognak látni.
0: Én nem most születtem, nekem Micsuli neve még mond valamit. A kaktuszok úgy vannak a nagyvilágban, ahogy vannak, vagy bele lehet nyúlni, beléjük lehet nyúlni, vannak-e kísérletező kedvek, vagy lehetőségek?
1: Igen. Vannak úgynevezett ortodox kaktuszgyűjtők, akik azt mondják, hogy ezek a össze-vissza keresztezett hibrid kaktuszok, azok már nem is kaktuszok. Nem is hajlandók még csak a gyűjteménybe se betenni egyet sem, de vannak hibrid növények, leginkább a virágzatra történik a hibridizálás, tehát a cél az, hogy minél nagyobb, minél színesebb, minél látványosabb virágzása legyen a növénynek, látványos dolgokat össze tudnak hozni, de nem ez a jellemző. Nem nagyon szoktunk keresztbe porozgatni.
0: Ilyenkor az ember elválik a feleségétől, családjától, és az egész lakást átveszik a kaktuszok, vagy azért ez egy szinten tartható szenvedély?
1: Szinten tartható, csak nehezen. Okay. Nem, én se tartok lakásban egyébként kaktuszt. Lehet, de igazából a kaktuszoknak nem a lakás a igazán megfelelő közeg. Tavasztól őszig mindenképpen célszerű szabadba kitenni, erkélyre, teraszra, kertbe. Uh-huh. Akinek szerencsés üvegháza van, akkor oda. Télen teletetés szempontjából már nem annyira igényes a növény. Egy hűvösebb helységben, akár még minimális fény mellett is teljesen szárazon tartva el van.
0: És még mindig van annyi szépség, keménység a kaktuszokban és rokonaikban, hogy folytatható a beszélgetés dr. Horváth Sándorral, aki egyrészt termeszti a kaktuszokat, másrészt pedig hirdeti szépségüket. Némi öröm az ürömben, hogy a virágzás nem sokáig tart, de a következő muzsika sem.

0: Tavaszi országos kaktusz kiállítás és vására Józsefváros mélyén, Nemecsek Ernőre megemlékezvén. A fűvészkertben a főszerepben most a dél kaktuszai, a notokaktuszok lesznek, igen, ők élnek ott, ahol a rendkívül nagyra tartott és sokért árult Angus húsmarhák is. A csorták tisztelik a kaktusztöviseket, én pedig dr. Horváth Sándort, aki kapudrokként avatja be önöket a kaktuszok hazai világába. Van még móriczkás kérdésem, ha szabad. Globális felmelegedés, akkor ez most kedvez kaktuszilag?
1: Ez már nem. Valamikor 20 évvel ezelőtt kint a kertbe tartottam a növényeket, mindenféle árnyékolás nélkül kint a tüzelőnapon. Hozzá is voltak szokva. Egy teleltetésből a kaktusz sem rakjuk ki mindjárt a tűzőnapra, mert megég. Ugyanúgy szoknia kell, hozzá kell szokni az UV-sugarakhoz, mint nekünk a strandon. De ezek olyan növények voltak, mint már kint voltak a kertbe egy hónapja, tűzőnapon. Jött egy olyan erős UV-sugárzásos időszak, hogy ezek a növényeim szétégtek egy-két órán belül. Na most azóta én már árnyékolok. Tehát ez már egy kicsit sok.
0: Egyébként minden kaktusznak van tüskéje?
1: Nincs. Nincs. Nem. Nem. Rengeteg olyan kaktuszfaj van, amik egy darab sincs. Simogatni is lehet, mindent lehet csinálni, illetve vannak olyanok, amik annyira puha tövisekkel rendelkeznek, hogy meg se tudják szúrni az embert.
0: Még egy csúnya kérdésem van, ha egyszerűen csak dísznek szeretnénk.
1: Ezt dísznövénynek tartjuk.
0: Ugye? Akkor nem kell szégyelnünk magunkat.
1: Nem, ez dísznövény egyértelműen. Van, aki rózsákat kedveli, rózsa sem csodálatos, mondjuk virág nélkül, ha meggondolunk.
0: Igen.
1: A kaktusz ebből a szempontból sokkal szebb növény, mert amikor nem virágzik, akkor is megvan a szépsége.
0: És tényleg a legutolsó kérdés, hogy a fűvészkertben ott ugye eleve is vannak kaktuszok.
1: Igen, a fűvészkertnek van egy saját gyűjteménye, ami ugye ott úgy szintén látogatható.
0: Mennyi munka van vele? Ez lesz a szülők kérdése, hogy én aztán nem...
1: Kertnek van egy saját gyűjteménye, ami ugye ott úgy szintén látogatható.
0: Mennyi munka van vele? Ez lesz a szülők kérdése, hogy én aztán nem fogom helyetted ezt csinálni, ha már beleszeret.

0: menni nyaralni, akár egy hónapra ott lehet hagyni, nem kell megkérni a szomszédokat, hogy locsolják, ez ideális.
1: Köszönjük szépen a szoktatást, a tanácsokat és a szigorúan kesztyűben simogatható kaktuszok ismertetését dr. Horváth Sándornak, akár csemetékkel is irány a fűvészkert a tavaszi országos kaktusz kiállításra és vásárra. Ami muzsikáink nem fájnak, éppen ezért jöhetnek egy csokorral.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 26-án, kedden egy furcsa napon, amikor hát a hét az egyen rövidebb lett, de a kezdés meg egyen későbbre tolódott, nem sopánkodunk, sőt szeretjük ezeket, és szeretjük a születésnapokat is, amik közül néhányat már felsoroltam, de volt is egy fontos születésnap, Berkes János opera énekes, ugyanis vasárnap ünnepelte 80. születésnapját. Berkes János igazi reneszánsz ember, kimagasló tehetségű művész, aki a Toszkától a Bohém életen, a Traviátán át a Bang Bangig elénekelte a legnagyobb tenor szerepeket Sydneytől Tokióig, valamint bejárta a világ opera színpadait, életét a múlt, illetve a család mérhetetlen tisztelete és szeretete vezérli. A Magyar Állami Operaház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Egyebek mellett a Bartók Béla Pásztor Editta és a Melis György így kitüntetettje. Szentes díszpolgára, érdemes művész, és ugye szentesen született, muzsikus családban, édesapja az Operaház énekkarának volt tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát Réti József és Réfenyi Ferencné tanítványaként végezte, 1971-ben diplomázott, és még abban az esztendőben szerződtette a Magyar Állami Operaház. A nemzetközi Toti Dal Monte énekversenyen 1976-ban első díjat kapott, a belga televízió opera és ének versenyén pedig 1979-ben a nemzetközi zsűri külön díját nyerte el. Magyarország érdemes művésze 2007, az opera irodalom nagy tenor szerepeinek kiemelkedő művészi színvonalú ihletett tolmácsolásáért szólt az indoklás. Egyedülálló módon a már említett Melis Györgyi díjat kétszer is átvehette, először 1993-ban, majd 2007-ben. De a magán énekesek által alapított Optimus díjat is megkapta, amelyre azért nagyon büszke, mert a kollégák titkos szavazatai alapján ítélik oda. A következő évben örökös tag lett a Halhatatlanok Társulatában, és 2011-ben kapta meg a Magyar Állami Operaház örökös tagja címet. Azt mondta egy interjúban, hogy a neves énekes Leosz Lezák alapján egy tenorista vagy a színpadon áll, vagy otthon fekszik, és ezt még azzal egészítette ki Berkes János, hogy ráadásként még füvet is nyír. Szlezáknak igaza volt valóban, amikor az ember órákon át próbál a színpadon, csak arra vágyik, hogy hazamenjen és leheveredjék. Sosem felejtette el, amit akkor érzett, amikor beköltözött első önálló otthonába. Mindössze másfél szoba volt, de az övék. Első reggel felébredtek, verőfényes napsütés, kinéztek az ablakon, és azt mondták, hogy ez az ő otthonuk. Ahhoz tudná ezt leginkább hasonlítani, mikor karácsony első reggelén felébred a kisgyerek, és mosolygó lélekkel felsóhajt, hogy jé, kaptam színes ceruzát. Berkes János azt is tudja, és azt is felidézi, hogy már gyerekkorától kezdve opera énekes szeretett volna lenni, ugye muzsikus családban született, és ez egy olyan biztos érzést adott neki, hogy emellett nyugodtan élhette mindennapjait, amihez jó egészséget kívánunk.

Klasszik Rádió 92.1, Berkes János 80 éves, az iménti kis összefoglaló őt köszöntette, és neki kívántunk főleg jó egészséget. És akkor egy nagyon furcsa születésnap, ígértem önöknek ma már humort, nem biztos, hogy humor, de hát mindannyian tudjuk, hogy, vagy az én korosztályom legalábbis tudja, hogy a Zimmer Frey mit jelentett a Balatonon, illetve a Zimmer Feri mit jelentett később egyrészt a két részes filmmel, másrészt pedig ugye ezzel az egész, hát de csúnya szó, de kiejtem, hogy feelinggel, ami arra az időszakra vonatkozott, amikor váltuk az NSK-s, már aki várta a turistákat. Nos, egy életutat olvasnék föl önöknek. Egy újságíró és szerkesztő született 1885-ben, pont a mai napon, május 26-án Sopronban. A Budapesti Tudomány Egyetemen végzett, és még gyors írás tanítói oklevele is volt, a Neue Freie Presse, meg a Die Zeit, bécsi lapok budapesti tudósítója volt, aztán az MTI-nél nyert alkalmazást, mint szerkesztő, felelős szerkesztő, és 1944-ben nyugalomban vonult volna, de a nyilasok elfogták, Sopron kőhidára internálták, aztán, hogy egy új éra mit hozott ajándékba, megint lakóhelyének elhagyására kényszerítették, és Szabolcs-Szatmár megyébe telepítették, aztán nyugatra távozott, de nem nagyon messze, csak Pinkafőre, ami Ausztriában a határ túloldalán található, és hogy ki ő? Zimmer Ferenc. Igen, ez a név létezik. Egy újságíró, szerkesztő neve ez. Így függ össze minden mindennel, és ezt nem viccből mondtam. És az sem, hogy nem sokára majd hírek jönnek nálunk, aztán pedig Rejtő Jenővel foglalkozhatunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Donald Trump bejelentette, megsemmisítik irándúsított urányát. Folytatódik a nyári idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Donald Trump bejelentette, hogy Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Az egyelőre nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre, vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként. Itthon esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják. Míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Végül az időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban műszaki hibás jármű veszteg el a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. De szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóst Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, illetve kellemes délelőttöt minden kedves Nyitány hallgatónak. Őszinte leszek, nagyon rossz gyerek vagyok, én most egy kis reggelit vettem magamhoz, a rossz gyerek kifejezés pedig nagyon fontos. Vannak még rossz gyerekek, halászudítóta tudjuk, hogy a világ mozgató rugói ők, mármint hogy legyenek, és addig jó, amíg őket lehet ünnepelni hétvégén a gyerek napon, úgyhogy masszívan és ipari mennyiségben most megosztok majd önökkel gyereknapi rendezvényeket, de előtte fölhívom a figyelmet, hogy azért a felnőttekre is gondolunk, vagy szeretünk gondolni, mert hogy nem sokára könyvelző rovatunkban egy remek kötet kerül majd szóba. Túróci Gergely irodalomtörténés szerkesztő jó voltából, de sokkal fontosabb, hogy ő rejtőkutató, és a Sír a felirat című saját kiadású, és rendkívül gyönyörű, mert kaligrafikus betűkkel papírra vetve alcímű kötet kapcsán beszélünk majd sokat Rejtő Jenőről, meg az életműválogatásról, meg mindenről, ami kapcsolódhat a Rejtő univerzumhoz. De ha már ígértem, akkor nézzük a programkereső. Gyermeknap a Gyermekvasúton, a Gyermekvasút végállomásnál. Vasárnap széles programok, és hát minden, ami pöfögészet, ahogy olvasom. Óriási mézeskalás díszítés, de ez nem. Ugrálóvár, bohóz, aha! Retrobusz, egyenruhában fotózkodás, egyszerű vonatszimulátor, betekintés egy igazi mentőautó belsejébe, úgyhogy lehet menni a Gyermekvasút végállomáshoz, hűvös völgyiek előnyben. Na nézzük akkor, Motolla kézműves alkotó műhely, úszkáló halak készülhetnek a Marcimányi téri művelődési központban, 10:30-tól érdemes megtámadni a Marcit gyereknap kapcsán. Egy picit messze megyünk a Korvin művelődési házba, ami az Erzsébet Ligeti Színház tulajdonképpen, és kertvárosi gyereknap vár mindenkit, de itt kifejezetten szólnak, hogy a szülők is mehetnek, és ők is egy jó színházasdit kapnak, a finomságok, a játékok és a rengeteg élmény mellé. Próbálok lapozni, a napozás az menjen odébb, és egy rendkívül érdekes programra bukkanok, a gyereknap a Mai Manó házban címszó alatt, ugyanis hát egy családi program ez, ami időutazás, hogyan néztek régen az emberek mozgóképeket és filmeket, ez több mint 100 évvel ezelőttről szól, úgyhogy dédik, meg ükapukák, szépszülők egy interaktív foglalkozás keretében szóba és képbe kerülnek, különös szerkezeteket is ki lehet próbálni, kísérletezni lehet a mozgás illúziójával, az ajánlott korosztály 6-tól 14 évig, a kísérők azok bárkik lehetnek, Kasztovszki Anna múzeumpedagógus hallgató ott lesz, Erdős Emese oktatási menedzser is ott lesz, úgyhogy a saját maguk által készített filmek is várnak mindenkit.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Annyira kötetlen lesz ráadásul ez a beszélgetés, és egyáltalán nem akarok szóviccekkel inni, hogy a kötetnek a szépsége is szóba kerül, egy kicsi vizualitással is foglalkozunk, de ez egyáltalán nem véletlen. Ha én Túróci Gergellyel beszélgethetek, az egyrészt egy nagy szerencse, másrészt egy nagy hátradőlés. Én mondhatnék mindent, hogy irodalomtörténész, szerkesztő, meg hogy Petőfi Irodalmi Múzeum, de a legfontosabb, hogy rejtő szerelmes és rejtő kutató, illetve van egy neve is, egy külön neve, először is jó reggelt, és kérem szépen, kedves Gergely, azt a külön nevet a rejtő univerzumban.
2: Hát, amikor belecsobbanok a rejtő univerzumban, akkor izzadt Greg. Vagyok egyébként, való igaz, a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom, ahol a rejtő Jenő hagyaték nagyját, vagy az ismert részét, a kéziratokat őrizzük.
1: A nagyja meg az ismert, ezek fontos jelzők? Tehát itt kérdőjeles életműről beszélhetünk?
2: Hát sajnos igen, mert annak idején, még 70-es, még a 80-as években sokkal több minden volt meg magánkézben, tehát vannak nyomok arra, hogy számos kiadatlan rejtő mű volt, vagy pedig hát ilyen-olyan rossz kiadásban jelentek meg, hogyha én lennék a legboldogabb, ha fölbukkannának kéziratok, de hát egyelőre erről nincs szó. Hát ami van nálunk itt a PIM-ben, az nagyon kevés, a főművekből, P-hovárdokból szinte semmi. Vannak részben kiadatlan kisebb írások, meg levelezés, illetve hát ismertebb, vagy megjelent sajtóban, vagy kötetben megjelent ilyen kisregények, elbeszéléseknek a szövegei. Több változatban ez fontos, mert a rejtő munkamódszere az eléggé sajátos volt, illetve hát abban az értelemben szokványos volt, hogy egy író, egy művész dolgozzék meg a szövegért. Az volt a rendhagyó ebben, hogy ez a ponyva közeg, tehát a szórakoztató irodalom, az olcsó könyvek terepe, ezt nem követelte meg egyáltalán. De hát a rejtő eléggé oda tette magát, minden mondatot volt, hogy többször is átjavított, átstilizált, ezzel hát voltak, mondjam, konfliktusai is ennek révén a kiadóival, a levelekből kiderül, de részben, illetve inkább ezért is olyan jók a szövegei, és ezért is olvassuk őket 80-90 év múltán, és hát ezért sem igaz az a legenda, az egyik, mi szerint kézirattal fizetett volna, hogy ő kézből megírta volna, rögtön kirázta a csuklóból, és adta oda a pincérnek, nem igaz. Nagyon sokat dolgozott, van olyan szöveg, amiből 5-6 változat is van, ráadásul olyan is van, hogy ugyanazt a szöveget, amit ugye írógépeltek indigóval, azt más-másképpen javítja. Hát, textológiailag elég nagy katyva az, tehát nagy kihívás, de hát ez emiatt érdekes is. Egy apró gond van, idézőjelben az aprót, hogy nagyon rondán írt.
1: Na.
2: Egész egyszerűen van, amit azért nem lehet kiolvasni, mert nem lehet.
1: Nem akarok pszichológus lenni, de ez rendes diszgráfia, vagy csak sietni kell?
2: Nem. Hát tudott olvasatón is írni, tehát dedikációk, illetve mondjuk amikor a gépírónőjének, utolsónak, Kovács Magdának ír, akkor az egész olvasható levelező lapon ír neki, tehát az volt a cél, hogy elolvassák, de amikor dolgozott, ráadásul van, hogy apró betűkkel, kis betűkkel írt, meg ceruzával, meg elkenődött, szóval ez más volt, de hát a titkárnői, illetve eleinte gépírónői voltak, és utána titkárnők is lettek, tehát az már több, ki intézi az ügyeit, meg a korrektúráját átlátja, ők beletanultak ebbe, tehát ők látták, átlátták a korrektúri jeleket is, meg az ő kézírását is, hát ez olyan jól sikerült ez a munkakapcsolat, hogy ugye két gépírónőjét feleségül is vett. De az említett Krauszné, tehát pontosabban Kovács Lászlóné, Krausz Magdolna.
1: De ez Krausz
2: Magda, Kovács Magda volt az utolsó gépírónő, hát őt nem vette a feleségül, mert már férnél volt, de Magda valamikor a 90-es években hunyt el, én vele már nem találkoztam, de ő is beadott egy kisebb kézirat együttest a PIM-be.
1: Már-már Mándi Iván mélységű nevek hangoztak el az imént, de nagyon fontos, hogy az írásról beszélgettünk, ugyanis egy rendkívül, én most azt fogom mondani, hogy furcsa ez a kötet.
2: Rendhagyó.
1: Rendhagyó, maradjunk akkor ebben. Ami 38 igazi rejtő, meg kettő vendég, és hogy jön be az írás, illetve hát gyorsan el kéne mondani, hogy a pászti műveknek ebben mekkora szerepe van.
2: Jó, hát igen, ez most egy jó nagy bog volt.
1: Bocsánat, igen.
2: Megpróbálok kibogozni. Tehát
1: írásból indultunk ki.
2: Igen, tehát tavaly volt rejtő születésének 120. fordulója, és akkor úgy gondoltam, hogy én erről megemlékezem. Magánkiadásomban jelentettem meg egy olyan kötetet, ami tekintve, hogy rejtő 38 éves korában hunyt el, 38 szövegrészletet tartalmaz, plusz két vendég szöveget, tehát akikkel együtt publikált, Nádos László és Kálmán László, ez így már
1: 40,
2: és hát ezek a szövegrészletek, én úgy szoktam mondani, hogy az életmű legjellemzőbb szövegei, tehát nem feltétlenül a legjobbak, tehát a fiatalkori versek, meg a levelezés, hivatalos levelezésnek egy némely aspektusa. Hát az vagy nem jó, vagy igencsak elgondolkodtatja az embert, mert rejtő akkor már ez kicsit zaklatott idegállapotú volt, hogy azt nem mondjam, egy idegroncs volt, amikor ezeket írta. Tehát ezek nem csak a kacagtató slágerdarabok, a Péhovárd szállóigék vannak benne, hanem sok minden más is, és hogy az írás, a kézírás, ha már a ronda kézírás szóba került, hát ezt ellensúlyozandó Pászti Péter kalligráfus, ő kézzel írta meg ezt a szövegválogatást, amit én válogattam, én szerkesztettem, ez közel 160 oldal, tehát betűnként megírta, ezt mi lereproztuk, csináltam hozzá egy forrásjegyzéket, az is azt hiszem kereken 100 tételt tartalmaz, egy előszó is van benne, tanulmány, egy impresszum, egy kolofón, és hát a kézírásos rejtőszövegeken kívül Pászti Péter mindenféle egyéb turpisságot is elkövetett, tehát olyan, tehát annyira benne van a kezében a kézírás, hogy még a rejtő írását is leutánoztam, meg sok minden egyéb, hát én úgy mondom, ilyen deviancia van benne, tehát szándékos vagy látszólagos hibák, és én ezzel tulajdonképpen a rejtő köteteket szerettem volna valamelyest modellezni, mert hogy az első kiadásokban, a Nova féle kiadásokban se volt minden a helyén, és ha már a Nova elhangzott, ugye ez volt az a közepes kiadó a 30-as években, nem volt igazán ponyva, inkább azt mondanánk, hogy egy ilyen szórakoztató irodalmi, egy közepes, egy nívós kiadó volt, tehát ott jelent meg a legtöbb Péhovárd, az én könyvsorozatomnak, aminek ugye ez az első darabja, annak az a cím, hogy Supernova, és a Pászti Péter még egy külön logót is tervezett hozzá, hát a Pászti művek, ez az ő honlapja, mert Péter mindenféle betűket tud írni, ilyen 20-30 féle betűtípust tud, és hát úgy dolgozik, hogy van, hogy egy évig ír szó szerint minden nap dolgozott rajta könyveket, ez a kódexeket, kézírásos kódexeket, ezeket kiszínezi, van iniciálé benne, tehát gyönyörű darabok, ezek egyediek, hát az én könyvem a síra felirat, azért mondjuk.
1: Igen, bocsánat, igen.
2: Rejtő Jenő életmű válogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve, ez az alcíma, tehát ez ugye sokszorosított, tehát azért nem túl sok, tehát összesen 200 példány, és hát elsősorban gyűjtőknek való, tehát a legelhivatottabb rejtő rajongóknak, és hát ha már a rajongóknál, meg a gyűjtőknél elhivatottságnál tartunk, akkor említsük meg, hogy Pászti Péter idézőjelben vérszemet kapott, mert az egyik rejtő kisregényt elkezdte leírni kézzel, egyfajta betűtípussal lemásolta, ott a végén megvan, hogy hány ezer szó, meg hány tízezer betű van benne, egy ilyen statisztikát is mellé kell hozzá, ezt megvette egy gyűjtő, Péter leírta másodjára, más betűtípussal, azt is megvette egy gyűjtő, és a harmadikat is leírta, azt is megvette egy gyűjtő, ez a legrövidebb rejtő kisregény vagy elbeszélés volt, hát ez nem véletlen, mert tényleg minden betűt kézzel írt meg a Péter, de én addig rágtam a fülét, amíg most elkezdte írni az én kedvenc rejtőkisegényemet.
1: Na végre! Kézzel.
2: Ez a Weekend a pokolban. Ez nem a legrövidebb, de nagyon poénos, és hát vannak benne nem csak szövegek, hanem ábrák, táblák, ilyesmi, tehát nagyobb kihívás, de hát ő is ezt megcsinálja, aztán hát csak akad majd gyűjtő, aki begyűjti. Hát mondom, ez egy szubkultúra, mondhatni, ez a bibliofil könyvek gyűjtése, meg a rejtő rajongás. Ez igen, hogy mondjam, kis metszete van ennek, mert a rejtő rajongás az általában legalábbis a Facebookos csoportok alapján, hát abban nyilvánul meg, hogy a régi szocialista korszakban közreadott könyveket olvassák, ugye Albatroszok, mindenki emlékszik rá, ronda borítóival, meg azóta is kiadták őket jó párszor, csak ezzel az a hiba, és erről írtam most egy nagy filológiai tanulmányt, hogy a Kádárkorban aktuál politikai, ideológiai okokból megváltoztatták a szövegeket. Mivel hidegháború volt,
1: igen,
2: és ezért szegény rejtő 30-as években nem tudta, hogyha leírja mondjuk azt, hogy Mekong Delta, akkor ezzel a 60-as évekbeli vietnámi háború egyik fő hadszínterét nevezi meg. Na, ezt nem lehetett, hogy szépen átírták, a cselekményt ezáltal áttették 1-2000 kilométerrel arrébb, és hát voltak olyan nevek is, amelyekben belekötöttek, tehát például egy Illich nevű mellékszereplőt szinte teljesen kiirtottak, 20-szor szerepelt, maradt egyetlen egyszer, hát Leonid Illich Brezsnyev és Vlagyimir Illich Lenin.
1: Mondom én, hogy irodalmáról beszélgetek, és hogyha még bedobom azt, hogy motivumkutatás, akkor egy egészen szép esszé, szóbeli esszé kerekedik majd ki. Mi az a motivumkutatás, vagy legalábbis ennek a kötetnek a kapcsán?
2: Hát a motivumkutatás az az én egyik kedvenc terepem. Hát jó szem, és jó emlékezet, meg némi kitekintés, vagy ilyen kulturális körbetekintés is kell. Az írók gyakran élnek azzal, hát nem trükkel, hanem eljárással, hogy egy-egy motivumot, fordulat is lehet cselekmény, de lehet akár egy helyszín, bármi, azt többször elsütik, úgymond. Van, hogy ugyanabban a műben, van, hogy megváltoztatják egy kicsit, vagy van, hogy egy másik műben visszatérnek el, néha szó szerint, néha pedig átdolgozva. Hát Rejtőnél ez történt, az én könyvemben, a Sír a feliratban van egy fejezet, ami a Piszkos Fredre kifutó motivumot mutatja föl négy lépésben, tehát a mosdatlan hajós kapitány, mondjuk így.
1: Ez a jó.
2: Így indul, először nem túl okos ez a hajós kapitány, de hát koszos büdös, mint Piszkos Fred, aztán egyre okosabb lesz, és a végén tudjuk, hogy Piszkos Fred hát a félvilág eszén túljár, és még az angol titkosszolgálat is igénybe veszi a szolgálatait, tehát hogy szépen ez a motivum, a mosdatlan hajós kapitány, ez hogy alakult ki több rejtő kis regényben, ez is érdekes lehet. Hát mondom, sok érdekesség van a kötetben, most nem azért, hogy dicsérjem magam,
1: de.
2: Sokáig tartott, amíg létrehoztam, de ez nem a reklám helye, és nem azért beszélgetünk, mert a könyv nagyon drága, úgyhogy inkább leszoktam beszélni az érdeklődőket. Úgyhogy csak a legelhivatottabb.
1: Legutoljára egy remek séta kapcsán beszélgettünk, hogy az most a Szövetség utca 22 vagy 40, arra nem emlékszem, de mind a kettő egy nagyon jó helyszín, meg táblás helyszín. Lenne egy általános kérdésem, Gergely, szabad-e, érdemese, és ezt már József Attila kacsa, vagy óta így mindenki magában görgeti, hogy szabad-e nekünk lelki állapottal, elme állapottal, betegségekkel foglalkozni? Ezek szerint Rejtő is egy hát állatorvosi ló.
2: Hát bizonyos értelemben igen, hát eleve egy hát érzékeny művész lélek volt, tehát a fiatalkori versei, ez az adi hatás, az a kamasz lélek lánglobogása, a világfájdalom, pláne Trianon után, amikor ugye, fél ország odaveszett, és a többi, tehát ebben is érezni a levelezésében, ezek ilyen hát udvarló levelek, vagy szakító levelek, amit hölgyekkel folytatott, hát abban is azért tetten érhetné a lelkületi. Tehát nem egy egyszerű, nem egy átlagos erzsébetvárosi pesti fiú volt. Hát aztán, ahogy indult a pályája, és hát ugye 3 évig kim volt nyugaton, 27-től 30-ig ott tényleg csavargott, tehát ilyen alja munkákat végzett, alkalmi melók, tömegszállás, stb. Tehát megtapasztalta az élet sűrűjét alulról. Na ebből építkezve aztán ugye a Péhovárdokban ezek a aranyszívű csibészek, ezek a bűnözők, akik megmentik a világot, vagy leleplezik a Panamát, ebből alakult ki, csak hát ugye ezt humoros formában meg kaland öltötte, de megtapasztalta az élet alját, sűrűjét is, és hát részben a sok munka, meg mindenféle ajzószerek, kávé, cigaretta, az éjszakázások, tehát hogy egy-két napot megállás nélkül írt, és nem utolsó sorban egy teljesen legálisan kapható patikában recept nélkül.
1: Aktadron, vagy
2: az mi Aktadron, ez egy amfetamin származó, egy pörgető volt, ezt is szedte, tehát ez kikészíti az embert, tehát ébren tartja, de a központi idegrendszert is kikezdi, tehát ebbe is egy kicsit belegárgyult, aztán jött ugye a második világháború előszele, a zsidó törvények egyre inkább ugye szigorodtak, aztán tényleg kitört a világháború, bár Magyarországot még nem érintette, de munkaszolgálat volt. Úgyhogy barátai, ismerősei, családtagok is elmentek. Eleinte még visszatértek sokan, de hát aztán amikor ő megkapta a behívót, egy álneves újságcikk leleplezte és számon kérte, hogy már minden zsidó humoristát meg kockázt elvittek, csak őt nem. Na, megkapta pár nap múlva a behívót, bevonult, nem bujkált, és a nagykátai gyűjtőtáborból a hivatalosan a keleti hadszíntérre, tehát a Szovjetunió akkor megszállt területére, Oroszország és Ukrajna határára, a Don kanyarban vitték, úgyhogy ő is egyike a 100-120 ezer áldozatnak, akik ott a második magyar hadsereg kötelékében ott maradtak. Nem tudjuk pontosan, hogy halt meg, azt se tudjuk, hogy mikor. Vannak adatok, de ezek nem pontosak, ezeket utólag állították, vagy írták le, tehát utólag állítottak ki úgynevezett veszteségkartont, ahol szerepel egy dátum, de ez biztos nem pontos, tehát ez volt, és ő már akkor hát tényleg idegroncs volt. A leveleiből, amit a kiadóinak írt, nagyon hosszú levelek, ilyen félbekezdésnyi mondatokkal, ebből az érezni, hogy ez egy beteg ember, aki az igazáért küzd, és hát bizonyos dolgokat monomániáson ismételgetett, van benne azért, hogy paranoid vonás is, hát egy pszichiáter, pszichológus, ebből biztos többet ki tudna olvasni.
1: Hát én is monomániás vagyok, és mindig elmondom, hogy nagyon jó Klauzál Tériként nagyra becsülöm Túróci Gergely munkásságát, és amikor azt mondom, hogy rejtőszerelmes, akkor azért el kell mondanom, hogy Friss Próbe Erzsébet város díjas is. Rejtő Jenő munkásságának elhivatott népszerűsítésért és kutatói tevékenysége elismeréseként. Az a pletyka igaz, hogy a P. Howardból a P az azt jelenti, hogy a Dunának ezen az oldala, tehát hogy pesti.
2: Hát ez az én elméletem, és elnézést, hogy javítom a műsor vezető urat, nem P. Howard, hanem P. Howard.
1: P. Howard, bocsánat,
2: így
1: igen.
2: Így pestiesen es.
1: Na hát ha már igen.
2: Igen, ez külön kiemelik egy korabeli leírás, hogy hát nem, tehát tényleg így hívták, sőt, maga rejtő is Howardként, vagy P. Howardként hivatkozik a levelekben. Gyakran, hát igen, ez az én elméletem, hogy a P, ez a pesti Howard, mert a korban megnéztem, tehát voltak mindenféle Howardok, Leslie Howard színész volt egy, azt hiszem a Tutanhamon sírkamra fölfedezője a 20-as években, az is Howard volt, tehát úgy pörgött ez a név, és hát úgy jól hangzott, de hát valójában nem tudhatjuk, hogy ez egész pontosan mi volt, de hát rejtő ízig-vérig pesti író volt, tehát a művei a P. Howardokban, a legtöbb művekben ugye nincs magyar szereplő, vagy alig, csak említés szintjén, mégis mindegyik oldalról, mindegyik sorából süt a pesti életérzés, és hát a névadás, meg a kalandok, tehát az ember, aki olvasott rejtő kortársakat, meg rejtő elődeit, tehát a Heltai Jenő, de akár Jókait is, tehát akik ezen a pesti flaszteren írtak és alkottak, akkor érzi ezt a lelkületet, és hiába mindenféle egzotikus helyszíneken játszódik a regények többsége, meg dzsungelekben, meg tengereken, és hiába mindenféle idegen nevek is szerepelnek, de hát ugye a Fülig Jimmy, meg a Piszkos Fed is ezek, meg a Senki Alfonz, Tuskó Hopkins, ezek a névadások, hát ezek a pesti klaszteren azért visszaköszöngettek, tehát ugye a kiadó, ez egy kiadó politika volt, a kiadó részéről, hogy külföldit kell, mert a külföldit jobban szereti a magyar, és ezért kellett tehát egy álnevet választani, de egy-két regényben azért benne van, hogy fordította Rejtő Jenő a P. Hovárdoknál, azt hiszem háromba szerepel, de hát mondjuk ennek sincs nagy jelentősége, mert senkit nem érdekelt akkoriban, hogy is áll elő a könyv, olvasták, tetszett, vették, és hát azóta már 90 éve tart az a sikerszéria.
1: Belekapaszkodnék a kortárs szóba, itt egy remek cikk olvasható, Roci Gergely például a fidelio.hu-ban, és itt van egy remek kép Karintival, Salamon Bélával, meg ugye Rejtő Jenő. A kortársak tudták, hogy ő mekkora? Becsülték? Vagy válveregetés legalább volt?
2: Vagy? Hát alulról veregették a vállát, mert majdnem 195 centi volt, tehát önmagában egy jelenség volt.
1: Igen, Salamon Bélánál is nagyobb, ami azért elég nagy szó. Igen.
2: Hát a Karinti 185 fölött. Igen. Tehát akkor alacsonyabbak voltak az emberek, tehát Rejtő kimagaslott szó szerint, és azért a szakma meg... Tehát ez a közeg, ahol mozgott, azért tudta, hogy ki a Rejtő. Ugye József Attilával is ismeretségben volt a Japán Kávéházban, ami most az Írók boltja, ugye ott dolgozott legtöbbet. Rejtő, Karintival több fotója is van, sőt ott volt akkor Rejtő, az épületben volt a Siófoki Vitéz panzióban, amikor Karinti 42. augusztusában ott meghalt, ugye agyvérzést kapott az emeleti szobában, és a Kosztolányi Dezsőnél följegyzi, hogy a Frici a zsebében azzal a 14 pengővel halt meg, amit a P. Hovárd álnéven kalandregényeket író Rejtő Jenőtől nyert el reggel. Hát szeretett kártyázni, és sokat vesztett, és Babics Mihály ugye Öröm az Örömben, neki ugye ilyen géger problémája volt.
1: Igen, szőkül.
2: Volt, és a bizonyos időszakokban nem tudott beszélni. És ilyen beszélgető cédulái voltak, több ezer darab, ezeket kiadták, és abba szerepel, hogy ő olvas P. Hovárdot, a legdivatosabb magyar írót. Tehát Babics is ugye kétszer is említi, aztán egy kicsit meguntam, mondja így, tehát neki, és azért tudni, hogy Babics a krimit is szeret, egyébként Szerbantal is szeretett, tehát ezek a legmagasabb polcon lévő írók is szerették a szórakoztató irodalmat, tehát a Salamon Béla az ugye nem csak barátja és házassági tanúja is volt, hanem munkaadója is, tehát az egyik színház, aminek az igazgató, színigazgató volt Salamon. Tehát ott is játszották a Rejtő művét, tehát oda szállította a kabarékat. Ez a Jókai téren volt. Úgyhogy hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy brancs volt, tehát ez a részben testi zsidó humorista vagy művész közeg, azért nem csak zsidók voltak, de tehát a pesti zsidóhumort azt nem lehet kizárni. Ezt azért hangsúlyozom, mert ez eléggé speciális. Tehát és ez volt 200-300 emberünk. Ezek színészek, újságírók, írók, zeneszerzők, dalszövegírók voltak, akik keresztbe kasul ismerték egymást, dolgoztak is együtt, és hát nagyon sok minden, az mind a mai napig, ami ugye a pesti életérzést, a pesti klaszter feelingjét jelenti, az ebből táplálkozik. Tehát a nagy sikerű Budapest Bár,
1: igen.
2: Ugye együttesnek rengeteg olyan dal, amit akkor keletkezett, és azóta is éneklik. Tehát azért nem véletlen. Volt egy olyan szellemi közeg, egy olyan művész társaság, ami azért elég ritka volt, hogy ilyen töménységben és ilyen rövid idő alatt ilyen sok mindent alkotott, és azért mi azért nem Anglia vagyunk, az angol nyelv, meg mondjuk nem németeket, sokkal kisebbek, az mégis milyen népszerűek, és hát ez az egyik, hát nem átok, hanem egy adottság, hogy mindig azt mondják, hogy hát ha a Rejtő mondjuk nem Magyarországon születik, akkor milyen világhírű lett volna, hát én meg azt mondom, hogy nem. Tehát a magyar nyelv specialitása, tehát az a nyelvi, igen, humor, az a nyelvi szellemesség, amit ő kifejtett, az csak itt érthető, egyfelől, másfelől pedig hát nem is igazán fordítható. Tehát én csináltam bibliográfiát, és már valami 18 nyelvnél tartok, amire lefordították Rejtőt, de egyik nyelven se, tehát a nagy nyelveken angolul, németül, sejfiát, már valami 18 nyelvnél tartok, amire lefordították rejtőt, de egyik nyelven se, tehát a nagy nyelveken angolul, németül se jelenti azt, amit nálunk. Tehát mondjuk, hogy

0: ezért, hogy kalandos könyvet olvasson az ember, nem kell a szomszédba menni, de a nyelvi humor, ami azért kevés írónál van ilyen töménységben, az viszont hát az nem is ország, hanem nyelv specifikus, és egy angol nem fog azért megtanulni angolul, mert hallotta, hogy ez a Pékovárd az milyen jó kalandregényeket írt. Hát úgy szoktam mondani, hogy a Rejtő a tipikusan a idehaza világ hírű esete.
1: Jó, akkor a sárga irítséggel mondom, hogy akadjanak szerencsések, akiknek meg lesz majd a sír a felirat. És az a szokásos utolsó kérdés, a jövő generációk, jövő Rejtő rajongók?
0: Hát vagyogatnak, azért olvasgatnak, de tény, hogy hát most pénteken is tartottam egy előadást itt a PIM-ben, a múzeumban, ahol pont a rejtőszöveg hamisításokról esett szó. Hát, hogy mondjam, inkább a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, de én tanítottam egy pár szemeszter erejéig a Károlin rejtőt, egész fél éveket, és azért mindig akadt két-három olyan ifjú bölcsész palánta, ugye 20 év körüliek, aki úgy jött el, hogy ő mondta, hogy ő már olvasott Rejtőt, tudta, hogy mi. Hát a többség az persze, hát fogalma nem volt róla, vagy utána nézett esetleg gyorsan. Tehát azért azt szoktam mondani, hogy amíg olvasnak magyarul, addig azért Rejtő is lesz, de tény, hogy az a népszerűség, ami életében volt, és mondjuk a Kádár korban, ahol ha cenzúrázva is, ha kilúgozva is a szövegeket, de óriási mennyiségben, százezres példával jelentek meg, hát ez nem fog visszatérni, leginkább azért, mert sokkal nagyobb a kínálat. Tehát ma 50-szer annyi szórakoztató irodalmat olvasott az ember, hát arra nem is szól, hogy eleve kevesebbet olvasnak az emberek, és hát ugye a tévé meg internet sok mindent elvisz. Ez az egyik jövő, a másik pedig imáron készül a Supernova sorozat második kötete, de nem árulom el, micsoda, ez egy meglepetés lesz majd.
1: És meglepetésszerűen fölhívjuk majd akkor is Túróci Gergelyt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Rejtő szerelméből egy szeletet, vagy egy picikét átadott nekünk. Még egyszer annak kapcsán beszélgetünk, hogy létezik a Sír, a felirat Rejtő Jenő életműválogatás kalligrafikus betűkkel papírra vetve című kötet, köszönhetően Pászti Péternek is. Hát de ez egy sokkal bővebb beszélgetés volt, és nagyon szépen köszönöm az adalékokat még egyszer, és jó sétát Erzsébetvárosban, és gratulálok a Próbe Erzsébetvároshoz díjhoz utólag is, mert mi mindig elkésünk. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm is. További jó rádióhallgatást.
1: Köszönjük viszonthallásra, és természetesen a beszélgetés a 21. század követelményeinek megfelelően Spotify-on is szerepel majd. Élvezhetik a sztorikat, csorgathatják, amiük van, hogy létezik egy ilyen kalligrafikusan papírra vetett, szó szerint papírra vetett kötet, de én azt ajánlom, hogy vegyék le, még ha csúnya is a borítója a régi sorozatoknak, vegyék le P.H. Várd könyvét, olvassák, röhögjenek, nevessenek, és azért zárójelben tudják, hogy milyen élet kapcsolódott ehhez. De mi mindig a könnyedségről és a nyugalomról szólunk. A nyugalmat meg a szépséget most pedig Chopin hozza el nekünk május 26-án, kedden.
2: Következik Friedrich Chopin Ász-dur keringő ópusz 42. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

Klasszik Rádió 92, egy május 26-án itt a Klasszik Nyitányban, tehát ömlesztve és ipari mennyiségben még mindig gyereknapi programok. Valahol ott fejeztem be, hogy a mai Manó házban vasárnap 11-től mindenkit várnak, aztán készülhet saját animáció, meg némafilm, és felfedezhető, hogy mi az a taumatróp, a fenakisztoszkóp, a zoetróp, meg a prani... praxinoszkóp, na akkor majd ki tudom olvasni, ha ott leszek vasárnap. Nem messze a Városligetben a Konfuciusz Intézet tart remek gyereknapot Nemzetek utcájával, csomózással, evőpálcika használatával, kínai kalligráfiával, meg papírkivágásokkal. Aztán természetesen nem maradhat ki a sorból a Magyar Zeneháza sem, illetve hát gyerekek házának kell hívni ezt már szombaton, ahol lesz zenevár is, mert ott a zene vár, azért ennél jobb szóviccek is lesznek, meg lesz útlevél is az apróságoknak, apró ajándékkal, hangszerekkel való ismerkedés, meg foglalkozás, úgyhogy tessék vinni őket, elengedni őket, és szeretni őket, és még mindig fölhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, meg arra, ami szombaton az Óbudai Kulturális Központban, a San Marco utca 81-ben vár mindenkit, ez a Lampion Mesefesztivál és könyvvásár, úgyhogy tessék menni, ez egyébként egy május 16-áról esőnap miatt átkerült dolog, de milyen jó, hogy átment ez, minimonival lehet színezni, ott lesz Bajzát Mária, M.K.csó Zoltán, Dóka Péter, Mikó Csaba, ők mindint szerzők, Huzela Júlia pedig előadja Vilko és Lilett történetét egy felolvasó színház keretében, és egyébként Grillus Vilmos is ad élő koncertet, meg a tűzoltóautó is ad koncertet, meg azt meg is lehet mászni. Gyerekeknek mindent szabad, hát ez a lényeg a gyereknapnak, ezt fogadjuk és éljük túl könnyedén és nyugodtan, mondatja velem a Klasszik Nyitány szlogenje.

0: varázskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És az útravaló elhozza a mai klasszik nyitány végét, és az idézet pedig mindenről, ami szépséget nyújt nekünk május, tavasz és nyár határán, jöjjön Bill Tameustól, Tameus Billtól, övé a lélek sötét oldala, az Azóta is élek, a Meddig várjunk, hogy az Útkészítő című könyvek garmadája, meg egy nagyon jó poén, de egy nagyon kedves poén. Ő írta, mondta ugyanis azt, hogy a május a természet bocsánatkérése a február miatt. Mosolyogjunk, és remélem tovább is mosolyognak majd, és holnap reggel is Szerémi Nórival tartanak itt a klasszik nyitányban. Én pedig most, illetve mi pedig most Joseph Haydn-nal búcsúzunk május 26-án kedden. A napot vészeljék át, az UV-sugárzásra hívnám fel a figyelmet, meg szokás szerint a folyadék fogyasztásra, de inkább azt mondom, hogy könnyedén és nyugodtan legyen önöké ez a szép kedd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal. Sümegi Claudia lett a miniszterelnök kabinett főnöke. Folytatódik a nyáriasan melegítő. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. A tajföldi foci csapat kimentését 2018-ban végrehajtó búvárok is részt vesznek abban a kutató munkában Laoszon, amelyet egy barlangban rekedt hétfős csoport után indítottak, még a múlt héten, írja a Guardian. A csoport állítólag részben arany után kutatott, részben a természetet akarta felfedezni, amikor a nagy esőzés földcsuszamlást okozott, és a barlang bejárata elzáródott. A mentőcsapatok vasárnap éjjel még 40 méterre voltak az eltűnt férfiak feltételezett tartózkodási helyétől, de fel is kellett függeszteni a munkát az ismételt esőzések miatt. Sümegi Claudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinett főnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinett főnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Súlyos bírságokat kockáztatnak azok a cégek, amelyek elmulasztják a május végi adó és beszámolási határidőket, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági adó, és több mint 100 ezertől a KIVA bevallást. A számviteli beszámolókat ráadásul már május 31-éig közzé kell tenni, ami idén vasárnapra esik. A kötelezettségek elmulasztása akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is járhat, a beszámoló hiánya miatt pedig a hatóság végső soron a cég adószámát is törölheti. A NAV a korábban késlekedő vállalkozásoknak külön emlékeztető levelet is küld. Végül az időjárásról. Zavartalan napos idő várható. Legfeljebb az északkeleti tájak fölé sodródhat néhány jelentéktelen felhő. Csapadék sehol sem valószínű. A délutáni órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, így igazi nyári strandidő várható. A szél élénk lesz. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes Deák téri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kissérfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sümegi Klaudia lett a miniszterelnök kabinet főnöke. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Folytatódik az igazi nyárias idő sok napsütéssel. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Sümegi Klaudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinet főnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinetfőnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a hivatal már nyáron, vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettségekkel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. A görög rendőrség 20 embert vett őrizetbe Kréta szigetén egy EU-s agrártámogatásokkal kapcsolatos csalással gyanúsított bűnszervezet felszámolása során. A letartóztatások az Európai Ügyészség Görögországban folytatott széles körű vizsgálatának eredménye. Végül az időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heinpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbeteg ellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heinpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Rudi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése. Hatalmas éjszakai rakéta és dróntámadás érte Ukrajnát, folytatódik az igazi nyáriasan meleg idő sok napsütéssel. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettségekkel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Sümegi Klaudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinetfőnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinetfőnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. feldolgozását. Súlyos bírságokat kockáztatnak azok a cégek, amelyek elmulasztják a május végi adó és beszámolási határidőket, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági adó és több mint 100 ezertől a KIVA bevallást. A számviteli beszámolókat ráadásul már május 31-éig közzé kell tenni, ami idén vasárnapra esik. A kötelezettségek elmulasztása akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is járhat, a beszámoló hiánya miatt pedig a hatóság végső soron a cég adószámát is törölheti. A NAV a korábban késlekedő vállalkozásoknak külön emlékeztető levelet is küld. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
0: Külföld.
4: 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Közben hatalmas éjszakai rakéta és dróntámadás érte Ukrajnát, a csapásokban Odesszában egy ember meghalt, többen megsebesültek. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg több mint 120 csapásmérő drónnal és 2 rakétával támadott. Már a légvédelem a drónok zömét, 111-et megsemmisített, a becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a légi veszély nem múlt el, mert újabb drónok léptek be az ukrán légtérbe. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők Washington szerint csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Közben az iráni elnök tegnap elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását. Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett, mint lehetséges dátumról. Donald Trump bejelentette, hogy Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Az egyelőre nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre, vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként. 95 éves korában elhunyt Sonny Rollins, a Grammy-díjas tenor szaxofonos, akit több mint 50 éves pályafutása alatt a világ legjobb jazzzenészei között emlegettek. Az utóbbi években már visszavonultan élt, és egészsége is megrendült. Hétfőn Woodstocki otthonában halt meg, New York államban, közölte a szóvivője.
0: Kulturális hírek.
4: Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a PLAK. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamen szenére. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható.
0: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
4: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkülnél megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlő rongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hév vonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése, kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Asbesz Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, 2 diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km/h megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első TRÓ kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első téves népgazdasági tervezés.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban, az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott. Bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albert Falván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.

Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, május utolsó hete van, május 26-a. Tulajdonképpen ez egy keddi nap, de mégis az embernek végig az az érzés, hogy hétfő van, hát tekintve, hogy most ért véget a hosszú hétvége. De nézzük is, hogy ma mivel várjuk Önöket. Június 1-e a tej világnapja. Ezzel kapcsolatban minden nap felteszünk egy játék kérdést, és várjuk a helyes válaszokat. A hét végén sorsoljuk majd a fődíjat, amely egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residencen Wellness Hotel jóvoltából, a napi nyeremény pedig egy ajándékcsomag a tej terméktanács jóvoltából. És akkor jöjjön a kérdés, mi a tej legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője? Mondok három lehetőséget: A. víz, B. zsír, C. cukor. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a játékkukac@klasszikradio.hu e-mail címre. Nem sokára az Impresszió rovat vendége lesz Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz dr. Kovács András, plasztikai sebész, akivel plasztikai körképről beszélgetünk majd arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Most pedig Vivaldi G-dur koncerto grosszójának 4. tétele szól.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Maier Éva, Munkácsi díjas képzőművész, egyetemi docens. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatóságot is.
1: Magyarország rangos kortárs képzőművészei tisztelegnek alkotásaikkal, Madách Imre főműve az ember tragédiája előtt. A kiállítás címe a következő: rajzoltunk egy költeményt. Ugye az alkotásokat már bemutatták a Nemzeti Színházban, azóta az ország több pontján is láthatta a közönség, most pedig az újonnan megnyitott Országút galériában állították ki azokat. Ugye ön két képet is készített erre a kiállításra.
2: Igen, én három színnel készültem egyébként. A szerkesztőség, ugye az Országút szerkesztősége három színnel bízott meg engem, úgyhogy a 13., 14. és a 15. színt illusztráltam, és úgy látom, hogy a szerkesztőség nagyon testhez állóan adta ki ugye a színeket az egyes művészeknek. Nem tudom, hogy itt elhangzott-e a bemutatóban, hogy kikről van szó, kik azok a portás képzőművészek, akik újra álmodták az ember tragédiájának a színei, de itt akkor el is mondanám a névsort, ugye, akik fellettek kérve: Baksai József, Csurka Eszter, Milorad Krstić, Jó Magam, Orosz István és Szúcsik Józsefről van szó, akik mindannyian ugye Munkácsi díjas képzőművészek vagyunk, Orosz István, illetve Szúcsik József társaságában pedig Kossuth díjasokat is üdvözölhetünk. Szóval egy nagyon illusztris társaságról van szó, és tényleg nagyon megtisztelő volt számunkra, mindannyiunk számára, hogy az Országút szerkesztősége megbízott minket a Madách Imre ugye 200. születési évfordulójának a megünneplésével ilyen módon.
1: Hogyan, milyen gondolatok voltak a fejében, amikor a két színt elkészítette, egyáltalán amikor hozzálátott?
2: Igen, általánosságban mondom, hogy a felkért művészek nem a szöveg konkrét eseményeit idézik szóról szóra az illusztrációkban, hanem áttételesen, látomásszerűen értelmezik, szűrik át magukon a gondolatokat, és én is így voltam ezzel, amikor itt a három színt megalkottam, és tulajdonképpen a sorozaton belül ugye a festőiség, a rajzosság váltakozik, miközben a néző egy varázslatos utat tehet meg a festő és a grafikai korstílusok legkülönbözőbb tájain. Tehát ugye most így összességében mondom mindenki munkájáról, hogy az expresszivitás jelenik meg, a szurreális képzetek, akár a graffiti, a sci-fi, a konceptuális megjelenítési formák, filmes hatások, és az én munkáimban ugye egy munkáimra jellemző konceptualitás jelenik meg. És számomra fontos volt azt kiemelni, hogy a remény, a fénykeresése, illetve annak a megtalálása milyen módon jelenik meg egy reményvesztett állapotban. Tehát igazából én ezt próbáltam hangsúlyozni az űr, a jégvilág, illetve a paradicsomon kívüli témáknál.
1: A kiállítás egésze mit üzen a látogatóknak, vagy milyen képet ad Madách művéről?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy örökérvényű munka, és ugye az emberi létnek a filozófiáját boncolgatja a kérdéseire, ad választ ugye az emberi lét örök kérdéseire, reflektál, és igaz, hogy hát ugye korábban íródott, de hogy a mostani világunkra is abszolút korszerűek ezek a kérdésfeltevések, amit Madách annó feltett a számunkra. És én azt gondolom, hogy az a legfontosabb üzenet, hogy emberként helyt kell állnunk az élet minden percében, minden nehéz krízis helyzetében, és az emberi életnek tulajdonképpen úgy is van értelme, hogyha az ember állandóan küzd. Tehát ugye itt meg is fogalmazza az utolsó színben, Madách a paradicsomon kívül színében, hogy az ember küzd és bízva bízzel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet az egész tragédián, amit ugye Madách megfogalmaz.
1: Tehát rajzoltak egy költeményt.
2: Rajzoltam.
1: A kiállítás egyébként augusztus 27-éig látogatható. Még valamit áruljon el, mert ez rögtön a beszélgetés elején szöget ütött a fejembe, hogy önnek ugye tulajdonképpen hát megmondták, hogy melyik három színnel foglalkozzon. Ez hogy érinti a művészt? Tehát, hogy nem ön választhatta ki, hogy úgy elsőre melyiket érezné közel magához?
2: Engem nem zavart abszolút, hogy egy kötött szövegről van szó, mert nagyon szabad kezet kaptunk a szerkesztőségtől, szóval mindenki a saját stílusában tudott maradni, a saját konceptuális gondolkodás módjában, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szépen kiosztották itt a hat művész számára a színeket, és minden művész, ugye mindannyiunk hozta azt a formációt, amit egyébként is megszokhattak tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kihívás is volt egyrészt, másrészt meg nagyon testhez álló volt, és tényleg nagyon megtisztelő ez a feladat. És ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Országút Galéria ugye most nyitott ezzel a kiállításunkkal május 18-án, ami augusztus 27-éig látható, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kezdeményezés az Országút szerkesztőségétől, hogy új galériája lett, és ezzel a kiállítással megnyitották az új teret, illetve ugye egy nagyon nagy volumenű ambíció volt az is a szervezők részéről, hogy 2023-ban a Nemzeti Színházban voltak bemutatva az egyszer egy méteres nyomatok, majd vándorkiállításon 2023-tól 26-ig szerepeltek a munkák a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretén belül, tehát olyan felújított kastélyokban voltak láthatóak, amelyet az Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Jóvoltából lehetett látni. Úgyhogy nagyon nagy utat tettek be ezek a munkák, és még azt fontosnak gondolom hangsúlyozni, hogy a 15 színből, ugye grafikából egy grafikai mappa készült el, 15 zsiklinyomattal, limitált példányszámmal, ami sorszámozott mappaként megvásárolható egészen mostanáig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervezők nagyon méltó módon állítottak emléket Madácsnak.
1: Kívánom, hogy minél többen nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Maier Éva, Munkácsi Díjas képzőművész, egyetemi docens volt a vendégem itt az Intermezzóban.
0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haydneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haydneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haydneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Palladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Sibyl Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert-estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszusénekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. A hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasúttörténeti Parkban, ahol a DM Gyermeknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat is, de közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt planetáriumi élményekben is részt vehetnek majd. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról, fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Nyúl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvész produkciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap egyébként külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért szombaton már kora reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken. A Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressi úton és a Kerepesi út belső szakaszán is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, ma van május 26-a, egy rövid hét, keddi nap, hétfői érzettel. A mai napon is játékkal készültünk, hiszen június 1-e a tej világnapja. Minden nap egy ajándékcsomagot sorsolunk a tejtermék tanácsi jóvoltából. A hétvégén sorsoljuk ki a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége, félpanzióval a Pécsi Fibula Residencen Wellness Hotel jóvoltából. És akkor jöjjön a kérdés, mondok három lehetőséget majd. Mi a tej legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője? A. víz, B. zsír, vagy pedig C. cukor. Várjuk a helyes válaszokat ma éjfélig a következő e-mail címre, játékkukac@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz. Hamarosan dr. Kovács András, plasztikai sebész érkezik hozzánk, akivel egyfajta plasztikai körképet igyekszünk majd felállítani. Arra is keressük a választ, hogy vajon Budapest diktálja-e a trendeket. Most pedig az Intermezzo-ban Nodó G-dur fuvola versenyének első tétele következik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán játszik Németh Pál.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Edina, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Majdnem azt mondtam, hogy zenész is. Ez nem teljesen fedi a valóságot, de valamelyest mégiscsak, tekintve, hogy te azért kikapcsolódásként zenéket is alkotsz.
1: Hát jó, most belecsaptunk a közepébe egyből a dolgoknak. Igazából zenés semmiféleképpen nem vagyok, ugye ahhoz zenei szaktudásnak kellene, hogy legyen az embernek. Bár én is emlékszem arra, amikor fiatal koromban, ugye a szüleim nagyon szerették volna, hogy valamilyen hangszeren játszak, és természetesen eleinte beirattak zongorára, ahova egyszerűen nem engedtem el a korlátot, és azt mondtam, hogy én zongorázni már pedig nem fogok. Majd pedig akkor mondták, hogy hegedülni kellene. Úgyhogy nyilván egy-két órán sikerült részt vennem, ahol ugye a kottarajzolások és hasonlók voltak. Azonban nem annyira tetszett, és hát ugye nyilvánvalóan fiatalabb voltam, és nem tudtam felállni és eljönni, úgyhogy viselkedésbeli dolgokkal vágtam ennek véget, és azt mondta a zeneoktató, hogy nem biztos, hogy nekem inkább kössenek le valami küzdősporttal, és inkább arra járassanak, mert lehet, hogy az energiáimat jobban le tudnám vezetni. Úgyhogy sajnos zenélni nem tanultam meg, egyébként mai napig bánom, mert utólagosan visszagondolva szerintem a hegedű az egy nagyon szép hangszer, és nagyon-nagyon bánom, hogy akkor ezt nem forszírozták jobban, de igen, hát ismert az, hogy én is, mint mindenki, ugye én nem csendbe szeretek operálni, hanem zenét szoktunk hallgatni, ezt a legtöbb paciensem egyébként már főleg, akiket ugye helyi érzéstenítésben operálunk, ő náluk szoktam játszani ezeket a zenéket, és alapvetően a zenei ízlése mindenkinek egyedi, hát nálam is ugyanezt el lehet mondani, én nagyon szeretem a magyar népzenét, a magyar verseket és a hasonló dolgokat, úgyhogy hála a jó Istennek, hogy azt a korszakot érjük, és abban a világban vagyunk, hogy internet segítségével, meg ugye különböző AI programokkal már le tudom komponálni azokat a zenéket, megadva, ugye lepromptolva, ahogy szoktuk mondani, azokat a sorokat, azokat a zenei hangszereket, azokat az énekhangokat le tudom promptolni azt, hogy milyen hangzásba, milyen mélységgel kiénekeljen és mit, és azt is, hogy milyen hangszerek legyenek kísérve, milyen sebességgel. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember igazából saját maga képére és a saját szórakoztatására tudja ezt használni, és egy még kellemesebb és aktívabb lépkör tud saját magának teremteni, akár munka közben is.
0: Tehát akár operáció közben ugye a paciensek is hallják nyilván.
1: Így van, és egyébként nagyon fontos szerintem elmondani, hogy a pacienseim, akik ezt hallgatják, általában be is szoktak követni a különböző zenei megosztó fórumokon, és látom azt, hogy a követő szám, illetve a hallgatottság ezeknek a számoknak emelkedik, mert van, akinek szintén ez tetszik.
0: De ugye azért az időd nagy részét mégiscsak a sebészet, pontosabban a plasztikai sebészet teszi ki, és jóval kevesebbet a zeneszerzés.
1: Hát általában éjféltől hajnal kettőig tudok ezen aktivitásomnak hódolni, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként engem is kikapcsol az embernek, mindig azt mondom, hogy a munka mellett muszáj találnia valamit, ami egy kicsit kellemesebbé, és el tudja terelni a gondolatait arról, hogy folyamatosan abban legyen, amit valamilyen szinten mindennapi tevékenységek során végez, és igazából itt tényleg az, hogy tudok valamit kreálni, hogy teljesen kikapcsol, és nekem ez fontos, és én ezt szeretem, hogy egy picit másra is tudjak gondolni. Úgyhogy igen, mindenféleképpen azt mondom, hogy mint a könnyű búvárkodás, a snorkelezés, vagy mint a snowboardozás, ugyanúgy ez az online tevékenység, ez szintén kikapcsol, és én ezt rendkívül szeretem.
0: Ez is az életednek a része. Így jelentős van. Része egyébként? Tehát egyre nagyobb teret követel?
1: Általánosságban elmondhatom, hogy ezt esténként szoktam csinálni, főleg amikor van rá időm. Nyilvánvalóan, amikor nem a másnapi műtétekre készülök, vagy éppen nem online tréningeket hallgatok, van, amikor egyszerűen csak tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit kikapcsolni. És olyankor általában ezt szoktam csinálni, de most már elmondhatom, hogy megjelent a 9. album is, ami nagyon nagy mérföldkő, és az első önálló videóklipet is sikerült megcsinálnom szintén AI segítségével. Úgyhogy tényleg, ahogy látjuk azt, hogy mondjuk akár a plasztikai sebészetről, hogy hátfordulunk, hogy most már vannak klinikák, ahol ugye AI-jal tervezik meg, hogy egy műtétnek milyen eredménye lehet. Ami egy picit azért is visszás, meg azért veszélyes, mert hogyha a paciensnek van egy kép a fejében, hogy ő milyen eredményt fog kapni, és ez nem teljesül, vagy mondjuk nem úgy sikerül a műtét, akkor az mind a beavatkozó felé, mint pedig a páciens felé egy kellemetlenség lehet, hiszen nem az fogja látni, amit előzetesen megterveztek. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni az AI tervezésekkel, mondjuk műtéteknél, viszont ha már tovább megyünk, akkor tényleg tovább lehet képszerkesztés. Emlékszünk arra, amikor régen, ugye FaceApp-pal, mindenki ismeri, vagy Photoshop-pal lehetett végig követni, hogy mennyi ideig ülnek az emberek, a programozók, a különböző szoftver használók, és egy képet, egy fotót, vagy akár egy fotózás során, egy retusálás során mennyi munka volt mondjuk egy Playboy fotózásnál összerakni, volt, amikor a köldöke is hiányzott a kedves lánynak, és ez kikerült, tehát nagyon érdekes volt, ez kicsit vicces is volt. Tehát tényleg az, hogy mennyit foglalkoztak azzal, hogy egy fotóból, egy képből az emberek számára kiadható produktumot gyártsanak. És ugye tökéletesebbnél tökéletesebb nőkre törekedtek, ráncok nélkül, nazolabiális redők nélkül, telt alkak, cserepes száj nélkül, gyönyörű szemöldökökkel, de ez nagyon komoly munkálatokat vett igénybe. Most meg vannak a különböző programok, egyszerűen az emberek beviszik a saját fotójukat, írnak egy promptot, és a net egyszerűen már megszerkeszti azt, amit régen órákig csináltak a különböző retusáló emberek. Úgyhogy érdekes az, hogy milyen szinten fordul a világ, és egyre inkább lehet azt látni, hogy még régen előtérben kerültek a tökéletesség, redőmentesség, ráncmentesség, teltségek, addig most már csak úgy tudják eladni az AI produktumokat, hogy megpróbálják humánosítani. És ez mit is jelent? Szeplőket tesznek fel, pattanásokat tesznek fel, pici arcpihéket tesznek fel, hogy minél inkább reálisnak tűnjön a kép.
0: Hogy közelítsen a valósághoz. Hát mert így ugye van. Mi azért alapvetően a valóságban vagyunk, mi is itt ülünk ugye most ketten a stúdióban. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, például arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Jövünk vissza, dr. Kovács András, plasztikai sebésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, hogy látod, hogy azért egyre több plasztikai beavatkozás lehetséges, tágulnak a lehetőségek, vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket? Lehet erről beszélni?
1: Magyarországon belül, hogyha vesszük, akkor Budapesten centralizálva van ez a beavatkozásoknak a összessége, hogyha úgy vesszük. Tehát vidéken is vannak plasztikai sebészek, különböző nagyobb városokban, Nyíregyházán, Debrecen, Győrben, Szegeden, Pécsen sorolhatnánk, de mégis szerintem koncentráltan Pesten fordul elő a legtöbb klinika, és a legtöbb plasztikai sebész is, hát ez nem is csoda, hiszen Budapesten közel 2 millió ember él, míg hogyha vesszük, hogyha jól tudom, akkor Nyíregyházan talán 200 000. Tehát azért nem mindegy, hogy most 200 000 emberre jutunk 100-an, vagy pedig 2 millióra van 100 plasztikai sebész, aki a különböző beavatkozásokat elvégezheti. Úgyhogy igen, szerintem nagyon szoros a verseny, és Pesten valamilyen szinten Budapesten rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy minél inkább fejlesszük saját magunkat, és minél inkább egy picit többet tegyünk hozzá, picit finomítsuk a technikáinkat. Nem titok az, hogy ugye nagyon sokunk eljár különböző külföldi képzésekre, és mondjuk olyan dolgot tanuljunk meg, amit itthon mondjuk nagyon kevesen, vagy azt is mondhatnám, hogy senki nem csinál. Tehát mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen trendek vannak a nagyvilágban, és valahogy Budapesten ezt le is kell képeznünk, mert az emberek specifikusan keresnek már, hogy milyen beavatkozásokat szeretnének. Ott vannak például, tényleg mondom azt, hogy vidékről is feljárnak Budapestre többen, akár műtéteket végezni, de akár vidéki plasztikai sebészek is van, hogy feljönnek Budapestre operálni. És akkor ott van a másik ember rész, akik pedig elmennek vidékre, mert éppenséggel ott találnak valami olyan szakember, akikkel szeretnék, hogy a műtétet elvégezzék. Tehát nagyon, nagyon nagy a fluktuáció, és mondhatni azt, hogy nekem is volt már Ausztráliából paciensem, Amerikából paciensem, rengetegen jönnek Ausztriából, vagy rengetegen jönnek Angliából haza, mert valamilyen szinten az is köztudott tény, hogy azért a műtétek, amelyeket itthon végzünk, európai viszonylatban még mindig, ha mondhatom ezt, olcsónak számítanak ahhoz képest, hogy külföldön mondjuk ezen milyen ára van. És akkor most ne beszéljünk Törökországról, ahol még van, hogy a magyar árak alá is alá tudnak menni, mert ugye az is egy nagyon nagy turista paradicsom ilyen esztétikai beavatkozások tekintetében, de mégis azért Magyarországon Budapest az, ahol szerintem a legtöbb plasztikai sebészeti beavatkozás történik. Lehet látni azt, hogy a különböző Kardashianek, meg mindenki már beszámol a különböző műtétjeikről, és hogy milyen árakon mozognak ezek a műtétek. Hát én múltkor teljesen ledöbbentem, megnéztem, egy arcplasztika 150 000 dollár és 300 000 dollár között mozog a nagyobb neveknél kint külföldön.
0: Ha már szóba hoztad a világhírű celebeket, sztárokat, akkor ők mennyire diktálják a trendeket? Tehát a nők mennyire tekintenek rájuk követendő példaként, illetve ez egészséges-e, hogy nem tudom, hogy valaki másra szeretnék hasonlítani?
1: Nem is másra szeretnének hasonlítani, hanem az eredményeiket szeretnék saját magukon viszont látni. És ezért az emberek kutakodnak, keresnek, és nyilván vannak felkapott, ahogy te is mondtad, trendek, amiket az emberek el akarnak kezdeni követni. Tehát régen ugye mi volt? Volt az arcplasztika. Nem mentek ennyire bele, hogy akkor ez most csak a bőrből veszünk ki, most helyi érzéstelenítésben, most smash liftet kap, smax liftet kap, vagy éppen egy deep plane face liftet kap. Tehát régen elmegyek arcplasztikára. És valamilyen szinten ez jó is volt, meg rossz is volt. A rossz része ennek az volt, hogy az emberek torkán sajnos mindent le lehetett nyomni, és el lehetett adni viszonylag egyszerűbben elvégzett műtéteket is, nagyon nagy füst és tömjén közepette, hogy ez mennyire jó lesz. És ott van a másik oldal, hogy most már az emberek utána tudnak nézni, és specifikusan tudnak keresni, és akár utána is tudnak nézni, hogy mi a különbség a különböző műtéti típusok között. Tehát meg tudom azt mondani, de nyilván a konzultáció is ezért fontos, meg az utánolvasás, mert én is egyre inkább veszem azt észre, hogy a paciensek felkészülten jönnek beszélgetni. És tényleg van, aki azt mondja, hogy nem is olvasott utána, mert tőlem szeretné hallani. Viszont vannak azok az emberek, akik szakspecifikusan kérdésekkel jönnek, hogy magukban még azt a pár dolgot, ami nem tiszta és nem evidens, azt így kivilágosodjon. És tényleg látom azt, hogy van, aki tényleg tudja azt, hogy mit szeretne, mifelé megy, és specifikusan meg lehet tervezni a műtétet. Ugyanakkor azt is látom, hogy aki nagyon aprólékosan szeretne minden résztet és minden egyes lépést megtervezni a saját műtétjével kapcsolatban, ez nem biztos, hogy jó, mert azok az elvárások, tehát nem számítja bele a humán faktort, nem számítja bele a sebgyógyulást, nem számít bele az, hogy hogyan fog a szervezete adaptálódni, hogy milyen lesz a hegesedése, mert ő egy bizonyos képet akar látni saját magán, amit valahol látott. És tudjuk azt, hogy a paciens hozzátesz 30%-ot, mi hozzáteszünk 30%-ot, és 40% a szervezetnek a gyógyulási képessége, hegesedési hajlama, szövet térben történő reakciók, amelyek szintén hozzá fognak tenni az eredményhez, ami előre nem befolyásolható.
0: Uh-huh, tehát akkor vannak olyan faktorok, amikre nincs igazán ráhatásunk, vagy ki tudja, hogy mitől függ.
1: Így van, még ott vannak a különböző betegségek, hogyha veszünk, tehát nem mindegy, hogy valakinek van egy magas vérnyomása, nem mindegy, hogy valakinek van egy cukorbetegsége, mert ezek is a sebgyógyulás, ezek kimutatott tények, hogy befolyással lesznek, és nem beszéltünk még akkor az igencsak mostanában előtérbe kerülő injekciós fogyasztószerekről, amelyeket tudjuk, hogy az étvágyat elnyomják, és ezáltal rengetegen tudnak akár, most nem hagyta zöldte a kapszulákra gondolok, meg a különböző tévékben forgalmazott reklám közötti termékekre, hanem tényleg azokra az injekciós gyógyszerekre, neveket nem fogok mondani, amelyektől 30-40-50 kilót is lehet akár fogyni. Csak ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy nem viszünk be megfelelő tápanyagot, nem tudjuk, hogy a felszívásra, tudjuk azt, hogy a felszívás sem lesz tökéletes ezektől a gyógyszerhatásoktól, mert van, ami kimutatott, van, ami nem, de láttam már én is olyat, aki ilyen injekcióktól fogyott, megoperáltunk, mert nem mondta el, és a seb gyógyulása az Istenért nem akart olyan ütembe menni, ahogy egy normál esetben ez elvárható lenne.
0: Uh-huh. Tehát rengeteg tényező van, ami befolyásolja a gyógyulást. Jövünk vissza, vendégem dr. Kovács András, plasztikai sebész.
2: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért szombaton már kora reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken, a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressi úton és a Kerepesi út belső szakaszán is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, mit gondolsz, hogy vajon más igények jelennek meg a beavatkozásokat illetően egy nagyvárosban, mint mondjuk vidéken?
1: Szerintem az emberek problémái javarészt ugyanazok, hogyha lehet ezeket egyáltalán problémáknak nevezni. Igazából, hogyha megnézzük, minden nő előbb-utóbb ugyanazokat a dolgokat fogja észrevenni a saját arcán. Elkezd megereszkedni a felső szemhéja, táskák vannak az alsó szemhéjak alatt, elkezd lógni az arca, a állíven lévő ugye kis kutyapoffi, ami egyébként Prigio Fatpadnek hívunk, elkezd megereszkedni, a nyaka előre esik, és szépen sorolhatnánk. Elkezdenek ráncok megjelenni, elkezd a bőr a nedvesség tartalmából veszíteni, tehát elkezdenek az emberek, a nők, a férfiak öregedni, és ez mindenkit zavarni fog előbb-utóbb, és ugye nyilván mindenki mást emel ki saját magán, hogy mi az, ami őt leginkább zavarja. Na és akkor specifikusan elindul a keresés, hogy mit is lehetne csinálni. Ugye nyilvánvalóan mindig azt mondom, hogy a kozmetikusok, a kozmetikai kezelések baromi fontosak, hiszen bőrminőségi javítást, illetve a bőrnek a egy bizonyos szintig való karbontartását, azt igenis a kozmetikusok elvégzik, és nagyon jól csinálják. Most nem menjünk bele a szakmai irányelvekbe, hogy kinek mi a kompetencia határa, mert ezt szerintem mindenki tudja, ez ennyi téma van róla, és minden kinek tisztában kell vele lenni, hogy ki mit csinálhat, kinek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Viszont van, amikor már egy időn ezen túl lépünk, és olyan jellegű problémákat szeretnénk kezelni, ami már mondjuk injekciós terápiák. És ilyenkor ezek a beavatkozásokra ugye szakember fogunk keresni. Nyilván ezt is többször megbeszéltük, hogy Magyarországon szakspecifikus tevékenységet szakorvosi végzettséggel lehet végezni. És ilyenkor jönnek az injekciós terápiák, botox, hialuronsavas töltések, amilyen szintén bőrminőséget, volumenizációt, izom munkának a korlátozását vagy befolyásolását végzük, amivel szintén ki tudjuk tolni az öregedés tépő vasfogát, hogyha fogalmazhatok így. Majd pedig, amikor már ezek se segítenek, mert ugye nyilvánvalóan egy bőrfelesleget, azt műtétileg kell megpróbálni eltávolítani, igazából nem próbálni, hanem el kell végezni, és akkor ugye most ne beszéljünk azokról, hogy vannak azok a rengeteg félre irányzatok, amelyek mind megpróbálják a műtéteknek a kivitelezését befolyásolni, vagy éppenséggel meggyőzni az embereket arról, hogy ezekre a beavatkozásra nekik nincsen szükségük. És nyilvánvalóan itt most érdekeket sértenék, hogyha elmondanám, hogy milyen készülékeket használnak, milyen készülékeket pusholnak, vagy nyomnak a ezernyiféle ömlik a Instagramon, Facebookon, a beavatkozásokról, és gyönyörű előtte, utána ugye az előbb beszéltünk, hogy AI-ja gyönyörűen ki lehet, akár a hegeket retusálni, akár változásokat létre lehet hozni egy jó prompt segítségével, de valamilyen szinten, ha csak egyet ki kéne emelnem, és amiről szerintem beszélhetek, ha bár lehet, hogy érdekeket sér, de fontos elmondani, ez a zsírfagyasztásnak a elvégzése. És miért is nem jó a zsírfagyasztás? Miért nem végzünk zsírfagyasztást? Mivel, hogy a zsírsejteket gondoljuk el, megpróbáljuk lefagyasztani. És ugye, hogyha ez nem tökéletesen sikerül, vagy nem megyünk elég mélységbe, vagy csak alapvetően az egész technikát nézzük, mi fog történni? A zsírsejtek megpróbálnak túlélni. És ennek következtében, hogy a zsírsejtek megpróbálnak túlélni, elkezdenek növekedni, a körülötte lévő kötőszövet elkezd megvastagodni, és elkezdenek zsírt felhalmozni, hogy védekezzenek a fagyasztás ellen. És mi fog történni? Kötőszövetes vastagodás, erősödés, majd pedig egy paradox zsírhiperplázia, nagyon szépen hangzik, ugye, amely azt jelenti, hogy megnövekszik a zsírszövetnek a mennyiség és a tömegsége. Tehát pontosan, amit el szeretnénk kérni, annak az ellenkező hatása fog létrejönni, és ha csak egy picit belegondolunk abba, hogyha a zsírfagyasztás működne, akkor nem kéne zsírszívás, hiszen én is vennék egy gépet, felcsapnám a kezét. És ha csak egy picit belegondolunk abba, hogyha a zsírfagyasztás működne, akkor nem kéne zsírszívás, hiszen én is vennék egy gépet, felcsapnám a kedves paciensnek a combjára,

0: valós adatokat?
1: Valós adatokat, amit egyre nehezebb találni, mert ugye mindenki az első dolog, amit megkérdez, az a ChatGPT és a Gemini AI, de alapvetően, ha elmegyünk mondjuk egy plasztikai, egy szakorvosi konzultációra, én és a kollégáim mindig nagyon figyelünk arra, hogy elmondjuk a pro faktorokat, hogy mi lehet, hogy lehet, milyen javulást várhat el valaki, hogyan történik egy beavatkozás, milyen eredmény születhet ebből, és itt fontos, nem fog születni, hanem születhet, mert ugye mindenki a legjobbat szeretné, és ott van a kontra oldala, amit mindig el kell mondani a paciensnél, és itt nem győzöm hangsúlyozni például az alsó szemhéjplasztikát, ami az arcon szerintem az egyik legnehezebben gyógyuló, és igazából egy nagyon hosszú műtét, hogyha azt megfelelően végezzük, és ennek a felépülése nagyon nehéz és hosszadalmas lehet, attól függően, hogy a legjobbakat szeretnénk minden egyes paciensnek. Tehát a kontra oldalt nagyon fontos, hogy megismerjük egy lelkiismeretes beavatkozónál, mert akkor fel tudunk készülni egy beavatkozásra. Míg hogyha erről nincsen szó, akkor ott leszünk, hogy a gyógyulás folyamán látunk valamit, amiről nem volt szó, erről nem tudtam, majd mikor visszamegyünk és megkérdezzük, hogy na ez mi, akkor felteszik a kezét, hát hogy ilyen is lehet. Aha. És akkor nagyon kellemetlen az, hogy hát én akkor erről miért nem tudtam.
0: Hát bizony. És aztán keresni kell a megoldást is erre, ugye?
1: Így van, ami így van. És egy problémának a megoldása az mindig sokkal nehezebb, és mindig sokkal költségesebb, mint hogyha primeren jól végezzük el a dolgot.
0: Ez lenne a cél. Így jövünk van. Vissza dr. Kovács András, plasztikai sebésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. De ha mondjuk szűkítjük azt a kört, hogy hol töltünk el sok időt, akkor ugye ez nagyon sokszor a munkahely. Vajon a munkahelyi elvárások azok mennyiben befolyásolják a döntéseinket?
1: Én azt látom, hogy a paciensek egyre nagyobb igénye van mindenkinek a szépségre, és nem csak itt a saját szépségre gondolok, hanem hogy ahova megyünk, például legyen szép autó, legyen szép telefonunk, legyen szép ruhánk, szép sminkünk, szemceruza, rúzs, mindenben arra törekszünk, hogy szép dolgokkal vegyük magunkat körül. És az embereknek nyilván financiális keretek között, de mindenkinek igénye van arra, hogy az élettér, meg ahol létezik, amiben időt tölt, az a szép dolgokkal legyen körülvéve. Emlékszünk régen, mondjuk mondom ezt én, a szocializmus idején, mindenkinek ugyanolyan vázája volt, ugyanolyan pohara volt, ugyanolyan szőnyege volt, ugyanolyan lambéria, és mehetnénk végül, mert egy tömeg terméket gyártottak mindenki számára. Azonban most már olyan széles körű range tárul elénk, akár hogyha belegondolunk azt, hogy Kínából miket tudunk rendelni, tényleg bagatel összegekért, tehát szép dolgokkal veszünk magunkat körül. És ugyanez igaz szerintem az esztétikai beavatkozásokra is, és mi az, amit látunk? Tehát régen valóban elfogadott volt az, és sajnos most is vannak egyébként, hogyha külön vesszük, vannak ugye mindig így hívom, hogy az zugtöltő helyek, akik mindenféle engedély nélkül üzemelnek, de viszont azokat is nagyon szépen és nyilván nagyon körültekintően kreálják meg a létrehozói, hiszen a paciens egy nagyon kultúrát környezetbe szeretne belépni. És még jobb, ugyanakkor, hogyha vesszük, hogy ott vannak a hogyha egy kicsit fogalmazhatóbb, szociál egészségügyi ellátó intézmények, például a kórházak, amiket reméljük, hogy fel fognak hamarosan újítani, és minden nagyon csili-vili és szépséges lesz, az ember mégis elmegy a kórházakba, és tudja az, hogy szakspecifikus ellátást akár egy rosszabb környezetben is meg fog kapni. Én mindig azt mondom, hogy Nyíregyházán kezdtem a bőrgyógyászaton dolgozni, és életem szerintem egyik meghatározó bőrgyógyászait sikerült megismernem, nagyon széles körű tudással egy viszonylag puritánabb helyen, viszont rendkívül szakmaspecifikusan tudták felismerni, és különböző bőrbetegségeket kezelni, és nem a hely volt a fontos, és olyan beteg forgalom volt, hogy elképzelhetetlen, de nagyon okos emberekkel dolgoztunk együtt. Viszont, akkor kanyarodjunk vissza a témára, a szépség és a szép környezet. Aki megteheti, és mondjuk nem akarja végigvárni a várólistákat, amiket remélhetőleg megint csak szűkülni fognak az elkövetkezendő időszakban, azt látjuk, hogy az emberek, hogyha magánellátó helyre mennek, akkor szeretnének igényes környezetbe jelen lenni.
0: Viszont András, egyes szakmákban azért jóval nagyobb hangsúly kerül a megjelenésre. Értékesítő vendéglátás, hát sorolhatnám. Mennyire tapasztaljátok ezt, hogy jóval nagyobb számban jelentkeznek a munkahelyi környezet miatt, a társadalmi elvárás miatt az ott dolgozók?
1: Szerintem, akik humán szolgáltatást nyújtanak, például mondanám akkor megint csak kozmetikusok, fodrászok, pillások, körmösök, vagy elmehetünk olyan irányba is, akik például humán menedzsmenttel foglalkoznak, például sok emberrel találkoznak, és különböző irodai szegmentekben nagy az a megforduló embertől, akik mondjuk szolgáltatásokat vesznek igénybe, mondhatom ezt, például banki alkalmazottak, vagy akár ügyvédek, jogászok, mindenki szeretne egy jó külalakot, egy jó megjelenést biztosítani a saját maga számára, és itt észre lehet venni azt, hogy a vendégeinek egy nagy része valóban nagyon igényesen öltözködik, nagyon szép körmeik vannak, nagyon szép hajaik vannak, tényleg gyönyörű pillákkal érkeznek, és nem csak ezeket a részeket szeretnék rendben tartani, hanem szeretnék azt, hogy az arcuk is frissebbnek, üdébbnek tűnjenek. Hiszen az ember, akárhogy is nézzük, mondjuk azt, hogy a szépség belülről fakad, ez valóban igaz, hogy a szépség belülről fakad, de az első dolog, amit mindenki megnéz, hogy a másik hogy néz ki. És ez az első benyomás mindenki számára, lehet megkövezni, szerintem ez az igazság. Úgyhogy nyilván az első benyomás az mindig a külsőből fakad, és itt ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor elmegyünk valahova, és mondjuk valakinél szeretnénk esztétikai beavatkozást igénybe venni, aki úgy néz ki, mint egy lufi, mert úgy fel van fújva a feje, ott egy kis harang azért szerintem a fejünkbe szólaljon meg, meg csilingeljen, hogy hát, hogyha a bizonyos beavatkozó túl van tolva, lehet, hogy mi nekünk is ez lesz a sorsunk, úgyhogy ezért kell szerintem nagyon fontosan is odafigyelni arra, hogy kit választunk, mert minden ember nyilvánvalóan próbálja prezentálni saját magát.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát kívánok, sikeres zeneszerzést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Éjszakánként.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És örülök, hogy beszélgettünk egy kicsit a plasztikai körképről, arról, hogy vajon Budapest hol tart ebben. Köszönöm.
1: Elég jó helyen. Köszönöm szépen.
0: Dr. Kovács András, plasztikai sebész volt a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitásvédelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd főnél egy műszakhibás jármű foglalja el a külső sávot. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 7. kerületben a Rottenbiller utcában az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Tejvilágnapja lesz június 1-én, ehhez kapcsolódik játékunk is. Mit gondolnak, hogy mi a tej legnagyobb mennyiségben jelenlévő összetevője? A. víz, B. zsír, vagy C. cukor? Várjuk a helyes megfejtéseket a következő címre, játékukac@klasszikradio.hu. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, azonban a hétvégén kisorsoljuk a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Sok sikert és hát némi szerencsét is kívánok a játékhoz. Most pedig Tartini D-dur hegedű versenyének első tétele következik az Orfeó Kamarazenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete tavaszi kiállításra és vásárra is várja az érdeklődőket. Ezen a héten péntektől vasárnapig az Elte fűvészkertben Parádés, paródiák, avagy a dél kaktuszai címmel nyilván a cím is magyarázatra szorul, meg szerintem még úgy általában a kaktuszok is, mert ha bárkit megkérdezünk, mit tud a kaktuszokról, kb. Csak annyit, hogy egyiknek másiknak szép a virága, és hogy szúrnak. De hogy ennél lényegesen többet tudjunk meg, ezért fölhívtam dr. Horváth Sándort, a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagját, őt faggatom. Üdvözlöm, szép napot!
2: Jó napot kívánok!
1: Beszéljünk a parádés paródiákról. Miért mondják azt bizonyos fajokra, hogy parodisták, vagy paródiát játszanak, művelnek?
2: Ez csak egy jó szójáték, semmi más. A kaktuszokon belül vannak nagyobb, egymásra hasonlító csoportok, ezeket nemzetségeknek hívjuk, és a több nemzetség közül az egyik nemzetségnek a neve a paródia. Ugye az egyesületünk arról éres, hogy minden egyes ilyen kaktusz kiállításon minden alkalommal szeret fókuszálni egy kiemelt nemzetségre. Idén tavasszal a paródiák kerültek sorra. Nem parodizál semmi.
1: Jó, az alliteráció mindig hasznos és mindig figyelemfelkeltő, ezt tudjuk Bécsnek büszke vára óta, de azt is olvastam a sajtó közleményükben, hogy vannak úgynevezett gyűjtésvédelem alatt álló ritkaságok is, lehet, hogy még akár annak ellenére, hogy ilyen védelem alatt állnak, ilyeneket is meg lehet nézni a hétvégén az Elte fűvészkertben?
2: Megmondom őszintén, erre nem tudok határozottan válaszolni, és pedig olyan okból kifolyólag, hogy idén először külföldi kiállítóink lesznek Németországból. Ők a bizonyos notokaktuszok, paródiák nemzetségnek a gyűjtői, tanulmányozói, kutatói, ez egy nemzetközi társulat, és ők idén, mint vendégkiállítók megjelennek, úgyhogy növényekkel együtt természetesen. Tehát nem tartom kizártnak, hogy esetleg olyan fajokat is hoznak, amihez mezei kaktuszgyűjtő nem tud hozzá.
1: Hát szerintem a kaktuszgyűjtők pontosan tudják, hogy mikor lesz ez a bizonyos tavaszi kiállítás, mondom a többieknek péntektől vasárnapig. Beszéljünk inkább az átlag virágkedvelőről, aki kb. Annyit tud a kaktuszról, hogy nem kell neki sok víz, meg szúr, és hogy nagyon ritkán virágzik, akkor viszont nagyon szép. Ez így nagyon sommás, vagy lehet látni éppen virágzó fajtákat is majd?
2: A lényeget majdnem kiemelte, egy kaktusz a tövisei miatt is nagyon szép tud lenni, illetve a virágai miatt is nagyon szép tud lenni. Valóban ritkán virágoznak, a virágzásuk nem túl tartós, egy-két nap körülbelül, úgyhogy nagy szerencse kell ahhoz, hogy a kiállításon éppen virágzó növények legyenek, a kiállításról beszélek.
1: Világos.
2: Mert a kiállítás mellett van egy kaktuszvásár is, ott biztos vagyok benne, hogy rengeteg virágban lesz.
1: Ja, hát persze, hát ez nem az első, már többször beszéltünk mi is itt a rádióban kaktusz kiállításról. Mi a tapasztalata, mert ugye általában a virágokkal azért nem állunk hadilában, tehát mindenki szereti a virágokat, és talán ide valamilyen módon, nyilván nem biológiailag, vagy eltéveztem az osztályozást, de mégiscsak a kaktuszok is ide a növények közé sorolandók. Hogy állunk Magyarországon kaktuszgyűjtésben, ez valamilyen kezdő fázis? Szeretik az emberek gyűjteni a kaktuszokat, vagy még szükség van az edukálásra?
2: Én azt mondom, hogy eléggé népszerű, de nem kellőképpen. Tehát az egyesületnek többek között az is a célja, hogy ezeket a növényeket megismertesse a nagy közönséggel. Tulajdonképpen a kiállítások is ezt a célt szolgálják, mert mi, akik már régóta gyűjtünk, hát mi nekünk már különösebben nem kell ismeretni.
1: Világos.
2: Tehát vagyunk azon a szinten. Tehát ez a nagy közönségnek szól, tehát népszerűsíteni szeretnénk jobban.
1: Na azért tettem föl így a kérdésemet, mert az egy dolog, hogy megcsodálhatom ezeket a növényeket, sőt vihetek is haza magamnak, ha szeretnék, de ha kérdésem van, akkor vannak-e ott olyan szakértők vagy gyűjtők, akiknél mondjuk elkezdhetem a kis gyűjtési mániámat, piciben elmondják az apró trükköket, mire kell odafigyelni, szóval mennyire interaktív az egész?
2: Minden elárusító gyűjtő, és többnyire a saját szaporítási növényeit árulja. Tehát teljesen autentikus válaszokat kaptunk már.
1: És még egy kérdés azok számára, akik gondolkodnak rajta, hogy mert talán annyi gondoskodás nem igényel, mint egy macerás szobanövény, ki az, aki mondjuk potenciális kaktuszgyűjtő lehet, kell-e valami speciális helye legyen házban, lakásban a kaktusznak, sötét sarok, világos sarok, de száraz legyen, néhány, egy-két tanács jól jönne, most így még akár ebben a beszélgetésben is.
2: Mindenkinek tudjuk ajánlani a kaktuszt, akinek nem is feltétlenül szükséges, hogy legyen egy kertje, de ha van egy erkélye, egy világos ablakpárkánya, nyugodtan tarthatta a kaktusz. Ugye itt inkább igazából a mennyiség, ami korlátozott, tehát egy komolyabb kaktuszgyűjtő lakásban nem tér már el. Tehát itt a lakás az igazából a létszámot, tehát a mennyiséget határolja be, illetve vannak olyan növények, olyan kaktuszok, levélkaktuszok, amik nem akkora fényigényűek, nem feltétlenül igényli a üvegházba tartást, a napos kertbe tartást, tehát lakásban is tarthatóak.
1: Na jó, hát ennél többet itt most nem tudunk elmondani, az a szerencsénk, drága hallgatók, hogy a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tavaszi kiállítása ezen a héten péntektől vasárnapig lesz az ELTE fűvészkertben, és ahogy néztem az időjárás, szerintem ez minden tekintetben mellettünk lesz, fűvészkert környékén is nagyon jókat lehet sétálni, hát még ott. Szóval akinek kaktuszokkal kapcsolatos kérdése van, azokat felteheti ezen a bizonyos kiállításon. Parád és paródiák, ahogy a dél kaktuszai, nekem akkor is tetszik. Úgyhogy a hétvégén a fűvészkertben kaktuszokkal lehet találkozni, és egyáltalán nem szúros tekintetű gyűjtőkkel, szakértőkkel, akik segítenek. Az elmúlt percekben dr. Horváth Sándorral, a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagjával beszélgettünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei, illetve prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől egészen a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházigazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Remek családi élmény várja a közönséget szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa, az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játsza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról, generációk óta meghatározó meseélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik. Ősszel és télen a Heidenaum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba, Aldona Baratnyik és Naruhiko Kavgucsi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeó zenekar, illetve kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint például Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja, Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 7. kerületben a Rottenbiller utcában az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baros utcánál felújítás miatt. A Baros utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baros utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Élő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy?
2: Mert hogy akkor egy érdekes telefonhívásra került sor, dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt Békásmegyer közelében a Dunaparton. A telefonhívás idejében felesége volt csak otthon, úgyhogy ő fogadta a hívást. A vonal túlsó végén pedig bejelentkeztek a munkások Békásmegyerről, a telekről, egy nagyszerű hírrel, hogy a telkén elkezdett fúrások eredményre vezettek, és feltört a gyógyvíz a mintegy 350 méter mélységben lévő agyagréteg alól, tehát több mint 500 méter mélyről jött föl ez a víz. És ekkor bizonyosodott be, hogy Ember Sándor jogtanácsos jól döntött, azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
2: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdőfőváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet, és hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképpen azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világ fürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
2: Így van, számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
2: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyal változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981. szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
2: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteget sikerült feltárni, egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
2: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, még 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött.

0: itt a területen lévő gyógyvízhez. Ő pedig, Ember Sándor, mindenképpen kötötte az ebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyagréteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.
2: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Tejvilágnapja lesz június 1-én. Ehhez kapcsolódó érdekesség a következő történet. A 19. század közepén Nagy-Britanniában a vasúthálózat bővülése lehetővé tette a friss tej gyors szállítását vidéki farmokról a városokba, különösen Londonba. Az 1840-es években a Szent Tomás Kórház szerződést kötött vidéki tejtermelőkkel, hogy vasúton szállítsák a tejet a fővárosba. A Great Western Railway 1860-ban kezdte meg a tej szállítását Maidenheadből Londonba, és 1900-ra évente több mint 25 millió gallon tejet szállítottak. Ez a fejlesztés forradalmasította a városi tejellátást, biztosítva a friss tej elérhetőségét a városi lakosság számára, illetve hozzájárult a tejfogyasztás növekedéséhez az iparosodott társadalmakban. Az 1850-es években New Yorkban súlyos élelmiszerbiztonsági botrány robbant ki, amikor kiderült, hogy egyes tejtermelők a lepárlók hulladékával, az úgynevezett swill-lel etették teheneiket, majd a tejet vízzel, liszttel és más anyagokkal hamisították. Ez a gyakorlat több ezer csecsemő halálához vezetett. A közfelháborodás hatására 1862-ben elfogadták az első élelmiszerbiztonsági törvényeket, amelyek szabályozták a tejtermelést és forgalmazást, megalapozva a modern élelmiszerbiztonsági előírásokat. Ma is hallhattak játékkérdést, ez a tendencia majd holnap is folytatódik, sőt egész héten, de másik kérdéssel természetesen várjuk Önöket, nem azzal, amit ma hallhattak. Ma délután vendégünk volt itt az Intermezzóban Maier Éva, Munkácsy díjas képzőművész, egyetemi docens és dr. Kovács András, plasztikai sebész. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja Önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. margitszigetiszínház.hu.
1: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovits Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a híd.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a Kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el, 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett. Így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plasztinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A várólagú teteje hosszú időn keresztül kedvelt találka és bulizó hely volt. 20 méter magas párkányán üldögélve lógathatták az adrenalin löketre vágyók a lábukat, ám ezek a kalandok többször rosszul végződtek. A 2000-es években több halálos baleset is történt itt, míg 2013 nyarán végre megtörtént a terület rendezése és biztonságossá alakítása. Az alagút teteje kovácsoltvas, úgynevezett íbülkorlátot kapott, ami lehetővé teszi, hogy egész évben biztonságban élvezzük innen a pazar kilátást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra a Duna fővárostól északra első településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.